zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból. Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. A szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg 2 dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóta Big jellel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt hozom nem sokára.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

adásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg otthon a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal, és

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent tartani.

ki line-upot, hogy mi történik majd a Rádió egy stage-en, mert hogy kint vagyunk, ugye élő közvetítés van 8 után. Szóval péntek este diszkósi, Joe Junior, Loving Arms, Pool Max, Wilcox, Regalili, Lotfi Begi és Pure Beat. Loi aktuális kedvencét hozom most, ez a Golden Summer.

0: hogy csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió Esztésen, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emlék korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni,

0: eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
1: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió E!
3: Indul Magyarország leghozzá!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor. Nem sokára találkozunk vele.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab Sam Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.
1: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot. Több mint 5000 szabadtéri tűz pusztított a nyáron. Közel 24 000 futót várnak a Budapest félmaratonra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyári szabadidős létesítményeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, elsősorban vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Az ellenőrök minden ötödik helyszínen találtak valamilyen hiányosságot, ezekben az esetekben megtették a szükséges intézkedéseket. A hatóság hangsúlyozta, hogy a balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a szórakoztató és szabadidős eszközök szabályos és biztonságos üzemeltetése. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Különösen sok dolguk volt augusztus első két hetében, amikor mintegy 1600 esethez naponta átlagosan 100 alkalommal vonultak. Az év eleje óta tarló és erdőtüzekben 77-en sérültek meg, 3-an pedig életüket vesztették. A katasztrófavédelem szerint a szabadtéri tüzek többségét emberi mulasztás okozza. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása a tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyagokhoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Közel 24 000 futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest félmaratonra. A szervezők szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, erős széllel a hőmérséklet. Éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Hát legalábbis remélem, hogy a legtöbb Rádió 1-esnél ezt egy láblógatós péntek. Megadták a munkahelyen, nem kell bemenni dolgozni. Ugye az államalapítás és Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja augusztus 20-a idén csütörtökre esett, és mivel történt egy munkanap áthelyezés is, így négy napos hosszú hétvégénk lett végre valahára, úgyhogy az önfelett pihenésnek mindenki adja át magát. Az igazi mai slágereket még egy kis ideig én hozom, most Shakirát és a Burna Boy-jal közös Die Die-t.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
2: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Albérlet. Erről régen beszéltünk. Airbnb 3 hétre félmilliós áramszámla gyerekek.
2: Mit csináltak?
1: Hát kezdődött, hogy kiderült, hogy nem füvet termesztettek belé, az is komoly áramszámla. Igen. Honnan tudod, hogy a fűnek termesztésnek mennyi az áramszámla?
2: Júli!
1: Ez az első mondat, a füvet. Nem lehet, hogy ott gépeket üzemeltettek, bármi más álltak, biztos, hogy füvet termesztettek? Bivajerő számítógépekkel és elektromos autókkal érkeztek, kiderült, hogy kriptót bányásznak, és 3 hét alatt 500 000 áramszámlát csináltak, és az Airbnb lakás tulajdonosa ájulás közeli állapotba került, amikor készhez kapta az elektromos számlát, 3 hét használatért 1300 eurót kellett fizetnie. Elmesélte hosszasan, hogy kriptovaluta bányászat volt, elektromos autó feltöltés, és megosztotta a TikTokon, hogy mire vigyázzanak az albérlő gyerekek.
2: Zseniális! Zseniális, hogy kibérelsz egy ilyet, a bérbe adó, ugye ez az Airbnb, ez ilyen rövid távú
1: bérlés,
2: 2 napra, 3 napra, és akkor jön egy ilyen megrendelőd, aki azt mondja, hogy figyelj, én 3 hétre kibérelem. Hát azt mondod, megvan a nagy biznisz, nem kell semmit csinálni, 3 hétig jön a pénz.
1: De azért ez egy nagy lutri, hogy idegenek laknak a lakásodban, nem? És egy fél évig, egy évig nem mész oda, hogy azért ott mit tudnak csinálni. Mert hogy nem minden albérlőm volt, én soha nem adtam ki ingatlan. Nem minden albérlő megy oda havonta ellenőrizésbe nézni. Kiadod, hosszú távú szimpia tulaj, és azt mondod, oké, utalja a pénzt, vagy adja, és kész, nem ellenőrzöd, nem? Tehát nem mész oda.
3: Egy ismerősünk mesélte most éppen, hogy külvárosban adott ki egy lakást, hosszú távra bérelték, mint utólag kiderült, munkásszállást csinált belőle.
1: Ne csináld! Továbbadta.
3: Igen, tehát hogy a két ember helyett lakott benne 12, arra ment oda, hogy nem fizettek, leléptek, eltűntek, egyszer csak megjelentek a jelek. Tehát, hogy így jöttek a szomszédok, ki hívogatták, hogy sokan, nagy a mozgás.
1: Igen, viszonylag nagy a mozgás
3: valami,
1: a bérleményben.
3: Valami történik,
1: valami
3: igen.
1: Nem oké.
3: De mivel jött a pénz rendesen, így aztán nem keltett benne gyanút, na, amikor oda ment, az egész házat fel kellett újítani, le kellett venni, vissza kellett venni a csempét, olyan mocskot koszthattak maguk után, hogy az elképesztő.
2: És el is tűntek.
3: El.
1: Nagy vagyunk, Szilvi. Hello, Szilvi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok. Édesanyám adta ki a lakásunkat pár évvel ezelőtt, és hát beköltözött egy hölgyemény a kislányával. Fizettek rendesen végig, ameddig ki nem költöztek, és egyszer csak ugye én várandós lettem, és be kéne költöznünk a lakásba. És mikor beértünk, hát szembesültünk a tényekkel, a rideg tényekkel. Nappaliban az hagyja, hogy mindenhol csikkek és használt óvszerek tömkelege. Belepisiltek a szekrénybe, megnyúzták a bőrkanapét, a fürdőszobában a zománc föl volt marva, én el nem tudom képzelni, hogy a kádban, a mellékhelyiségben. Nem tudom, a mellékhelyiségben a végtermék föl a falon, de hát ott a gyerekjátékokat is ugyanúgy megtaláltuk, tehát a kislány az ebbe a környezetbe élt. Úgyhogy...
1: De ott volt lakott a kislány, úgyhogy mentek oda az ügyfelek közben.
2: Igen. Mentek is szobába.
3: Home office-ban dolgozott.
1: Jézus atya, úristen.
4: Kiderült, hogy a hölgy az itt a környező lakóházakban így lépcsőházról lépcsőházra jár, és ugye ott vannak mögötte az emberek, úgyhogy senki nem mer hozzányúlni, úgyhogy ezt így már máskor is megtette állítólag, csak hát mi ugye naivak voltunk.
1: De milyen szerencsétek, hogy magától ment el, ha kislányjal beköltözik, még és nem akar elmenni, akkor ugye a törvény furamodon őt védi, tehát nem is biztos, hogy ki tudtátok volna tenni.
4: Ez az egyetlen idézőjeles mázlink ezzel a kapcsolatban. Tehát borzasztó, hát hónapokon keresztül szellőztettünk, hát mindenféle fertőtlenítőkbe áztattuk a lakást, hogy utána egyáltalán élhető legyen.
1: Köszönjük, hogy elmutat, Szilvi, köszi, ciao.
4: Szívesen, szép napot.
1: Hello. 2006-ban adtam ki a lakásomat Kaposváron 9. emelet, 2 hónap alatt 30 000-es villanyszámla. Felmentem körbenézni, mi lehet a hibás, de olyan Mariana szagot éreztem, hogy csak a konyháig mentem, mondtam, hogy húzza ki a hűtőt, mert szerintem az romlott el. Vagy másra felhívtam, hogy költözzen el, kért időt, amíg szállíthatóak a csemetéjé.
2: Hogy nagy maradjon
1: már páretet. Páretet, hogy még nincsenek szállítható állapotban a csemeték. Kiadtunk egy házat egy évre, havonta jött a pénzem, majd nem jelentkezett, elmentem, volt pótkulcsom, hála, akkor vettem észre, hogy elköltözött, villany kikötve, az előtérben feltörve a csempe, ott hasogatta a fát a szobában, a kandalló szétégetve, a falak feketék, a fürdőben a boiler leszerelve. Atya Isten, a konyhában a tűzhely felett szerintem felrobbant a kotyogós. A vége 250 000-es villanytartozás, a lakás felújítása 400 000. Több mint egy hónapig kikötötték az áramot, plusz villanyszerelő, aki kiállította a papírt, vissza lehessen kötni, 50 000 szemételmaradás, 40 000. A lakásból a bútorokat eladta, plusz 300 000. Milyen fekete öves?
2: Ez kevés.
1: Milyen fekete öves? Azt a mindenit. Norbi, hello, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel. Hát nekünk volt egy házunk, még anno 2010-ben, mi el akartuk adni, és egyszer csak így becsöngetett egy hölgy, hogy ő nem megvenni, hanem kiadnánk. Hát mondom, addig, amíg nem lesz eladva, addig nyugodtan beköltözhetnek egy két gyerekkel, egy család. És akkor ez működött egész nyáron, télen meg egyszer mentem így haza, én a szomszéd utcában laktam, ez a ház egy saroktelek volt, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az összes fa, az összes kis tója eltűnt a kertből.
1: Ne csináld.
2: Hát valamivel fűtedik el gyerekek.
1: Ne csináld, kivágtak mindent a kertből, ez lett feltűnő.
5: Igen, ez lett a feltűnő. Én felhívtam a nagybátyámat, mert beleadtuk el a házat, bementünk a házba, és képzeljétek el, az üres volt a ház. De úgy olyan szinten, hogy leszerelve az összes ajtó, a padlásfeljárdó, a pincelejáró, az összes bútorukat eltüzelték, és a legdurvább az volt, hogy a szobákban hajópadló volt, le volt takarva egy linoleummal, és még azt is felszedték az összeset.
1: Kauciót visszaadták, hát kérdezik hallgató.
5: Semmit. Nyáron még láttam a medencét, fő volt állítva a kerti medence, minden, meg ott is ott hagytak majdnem 500 000 forintos adósságot, villanyba, mizve.

0: Kiadtam a nagymamám házát, amit felrobbantottam.
1: Hány olyan van, aki tudod, befektetési céllal megvásárol egy lakást, ó, majd ebből majd szépen csúran cseppen, kiadod fél évre vissza,
2: és felrobbantja.
1: És gyakorlatilag az összes pénzt, amit megkerestél vele, visszaforgatod a lakásba, mert hogy rendbe kell hozni az egész pecot.
2: Igen. Hat évig nem tudtuk kitenni az illegális lakásfoglalókat. Áramszolgáltatóknál, vizeseknél volt ismerősünk, 3 millió forintot halmoztak fel a számlánkra, nem kötötték le se a vizet, se a villanyt. Nagyapám barátnő adta ki a lakását a Garai utcában, nem fizettek semmit, másfél után bírósági végzésre lehetett csak kitenni őket. Mire elmentek, a bejárati ajtón kívül semmit nem hagytak a lakásról. Az ablakok kiszedve, a kádat, a csapot, a parkettát is elvitték. Szarral kenték be a falakat, bosszúból. Soha többé nem adtak ki lakást. Jézus Isten.
1: Ismerősöm kiadta a garázsát, fizették a havi bérleti díjat, majd egyszer eltűntek, és amikor az ismerősöm elment csekkolni, hogy mi újság a garázssal, meglátta, hogy tele van azbesztes hullámpalával, aminek az elszállítási díja több millió forintba került.
2: Egyik rokonom 4 napra adta ki a házát, a 6. nap ment takarítani, mindent lefestettek feketére. Azért az is erős. Miért? Az is erős, hogy 4 napra kiadod a házat, és lefesték feketére. Úristen. Főnökömet a rendőrök hívták, oda ment, éppen tartóztatták le az albérlőt, mert drogdíler volt. Kertes házat adtunk ki a albérletbe, amikor kiköltöztek, az autórendszámok voltak szétdobálva a kertben, kiderült, hogy autótolvajok voltak, 1 évig voltak a bérlők. Úristen.
1: Azt írja, hogy ha beírod az okiratba, hogy mi található a házban, akkor azt is vissza lehet perelni. Hát talán
0: de kitört, persze, ugye? Igen. El is tűnt.
1: Tehát aki eltüzeli az egész házat.
0: Úgy gyerekek, 752-es SMS.
2: Figyelj, majd
0: nézd meg a képet.
2: 752, igen. De figyelj ezt a szorít. Ismerős Airbnb-zet. Idős házaspár minden évben kibérelte 1 éjszakára, vagy 2-re. Hatalmas áramszámlát csináltak, nem értette, hogy mi történik, ezért egyszer kifigyelte őket, hogy mi történt. Tessék, mindenki tippelt egyet, ha még nem olvastátok az SMS-t.
0: Idős
2: emberek 2 napra érkeztek minden évbe, kibérelték, és hatalmas áramszámla. Orgia? Miért mindig ez az első gondolat? Hát Júli,
0: orgia volt.
1: Idős házaspár 2 napra bérli. Hát
2: olvastad az SMS-t? Elolvastad?
0: Mitől lesz sok a villanyszámlád orgia közben?
2: 2 napot vagy ott, idős vagy, és minden évben horror villanyszámla.
1: Cuccokat hoztak.
2: Utánfutóval jöttek, figyeld, annyit segítek, utánfutóval jöttek, 2 napra bérelték, és őrült villanyszámla, és 70 éves házaspár. 2 napra minden évben. Utánfutóval jöttek. Nem fogod elni, mit csináltak. Nem fog eszedbe jutni. Lekvárt főztek egész éjszaka. Lekvárt főztek. Minden évben megjelentek 2 napra, és most már megfigyelem őket, mit csinálnak, rohadt nagy az áramszámla. Lekvárt főztek egész éjszaka, utánfutóval érkeztek. Letiltotta őket, így legközelebb már nem tudtak nála foglalni. Kibéreltek egy lakást 1 napra, lefőzték a lekvárt. Mekkora zseni az öreg. Elhiszed?
0: Elektromos,
2: a szarrágás
0: elektromos lapon, főző lapon.
2: Valószínűleg elektromos vagy gázon. Vagy hát lehet, hogy nem villany, elektromos a villany, akkor igen, de hogy rossz ütve, vagy gázszámla, de hogy villany, akkor villany, főzőlapon megfőzték a lekvárt. Zseniális. Hát,
0: igen, inkább az övéké fogyom, mint a milyen koton.
2: De milyen okos? Érted? Kiszámolta, hogy még a bérléssel is olcsóban jön ki. Mennyi lekvárt kell oda befőzni, hogy ilyen áramszámlád legyen? Hova főzni? Nagyipari. 100 kiló.
0: Hát valószínűleg vitt föl üstöt is.
2: Valószínűleg üstbe csinálta, persze. Mert
0: ugye a lekvárt üstbe főzöd, meg a nagy mennyiséget.
2: Úristen, de jó arcok.
1: Egy ismerősöm kiadta a lakását. A fiatal srác rendesen fizetett, nem volt vele semmi baj. 1 nap arra kelt, hogy a rendőrség vitte el az albérlőt, mert fegyverkereskedő volt a srác.
2: Azt a mindenit.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tegnap. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Az államfő szerint az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Befejeződött a BKK jegy- és bérlet automatáinak korszerűsítése Budapesten. A fejlesztés során mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A BKK közlése szerint az automaták 2014-es bevezetésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az ezeken keresztül értékesített jegyek és bérletek összértéke meghaladta a 442 milliárd forintot. 9 ittas motorcsónak vezetőt szűrtek ki a rendőrök egy kétnapos ellenőrzés során a Tisza tavon. Az akció a környező közutakra is kiterjedt, ahol további 6 ittas autóssal szemben intézkedtek. A földön, a vizen és levegőben végzett ellenőrzés során több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert pedig feljelentettek. A vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 8 eljárás is indult. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő, előfordulhat majd zápor, zivatar és időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet ma napközben 30 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Mester utcában a Ferenc körút előtt, valamint az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, valamint szakaszos sávlezárás van érvényben a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok-e a lengyel kormány új védelmi stratégiáját? Nem olvastátok?
6: Nem, izgatott lettem
5: már. Ezek ott készülnek valamire, ezek a lengyelek gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride-ra, arra mi készülünk, a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgoztak ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni. Ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életbe maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életben maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szette.
7: 3 nap az nem a világ.
5: Legyen otthon mindenkinek. 3 nap, bezárnak a boltok. Tessék.
6: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
7: 3 napig.
6: Egy, a 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy rendszeres elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
5: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik. Mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek. Mondom, ki mennyire felkészült?
6: Fejből lehet mondani, mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézeskalácsháznak a felét. De még a csomagolásban van. De tető már
7: ehető?
6: Is meg.
7: Hogy
6: abszolút ehető. Ehető. El is ropogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van kettő kukoricakonzerv, egy fekete bab konzervünk, egy olajos hal.
5: Ez meg vagy. Ezzel te meg vagy.
7: Italok. Igen. Mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
5: De várjál, de a csapból se folyik víz.
7: Semmi. Kész. Vége.
5: Tehát nincs víz, nincs peri, nincs aldi, nincs semmi. Áram sincs.
7: Áram sincs.
6: Csupi atomháború van.
7: Csupi, te miben vagy? Oda pörgöttek az oroszok.
5: Pörgöttek az oroszok, te már atomháborúban vagy, Csupi?
7: Semmi nincs.
5: Én csak gondoltam, bezárt az aldi, meg a Lidl.
7: Se áram, se víz.
5: Jó, nincs áram, nincs víz. Hát...
6: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját kikeverem egy ilyen kalinka vodkával majd otthon.
7: Tehát tejetek nincs felhalmozva.
6: Tej.
5: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
7: Hát van otthon vagy
5: 20 liter.
7: Hát persze.
5: Atyaisten.
7: Ha vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
5: Én most számolgattam, ami nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, ez szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
7: Rajtad, mi?
5: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgyhogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nem, nincs letárolva víz.
6: De nincs szükségetek még?
5: Hát de nincsen, milyenek áll otthon 4 karton víz, ásványvíz?
7: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is a fröccsözni kezdünk.
5: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
7: Hát, ott állam, tehát nincs gondolom, hogy... Hát persze, persze.
6: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor semmiből se tanulsz. Tehát így könnyű, tehát van egy
7: éléskamrád. De én már megtanultam, tudod? Nekem nem kell a tanulási folyamat.
6: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
5: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
6: Megszerzem az összes vízüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva valakinek a
5: teljesen.
7: Hogy viszed el?
6: Zacskóba.
7: Zacskós, aha.
6: De gondolom nem veszik el a tupperváréket a izéből, nem? Tehát, hogy csak megoldom, vagy...
5: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek 3 napi hidegélelemmel?
6: Ez csak egy ilyen...
7: Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te 3 napot kibírsz, a 3. nap végén ők ott vannak.
5: Igen, 3 napot kért tőled a lengyel kormány.
7: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Visznek inni, visznek enni.
5: 3 nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk 3 napig?
7: Zseblámpa.
5: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
7: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
5: Igen, mert ugye nincs telefon, tehát nincs telefon, semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramot.
7: Nincs áramot, okay? Se.
5: Zseblámpát fölhalmozol. Zseblámpa. Azzal világítasz.
7: Világítasz este. Oké, okay. Már most mondom is, nincs fűtés este.
6: Most már nem kell.
7: Hát azért még...
5: Most lehozzuk. Most lehozzuk.
7: Meg jobb be kell takarózni azért 2 foknál.
5: Tehát neked van otthon zseblámpád?
7: Persze.
5: Nekem miután iPhone-on van a lámpa, én azt nem, nekem nincsenek zseblámpám.
7: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
5: Miért van neked egy csomó helyen zseblámpám?
7: Azért, mert ha áram kimaradás van, mint például
6: retteg
7: tegnap
6: a feleségétől. Retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyeim.
5: Eldugott helyeken zseblámpa.
7: Eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiúk bal oldalában van. Tetszik.
5: Megőrülsz, hallod, hogy kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
7: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik? Elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben
5: a
7: világban.
5: És a lakás több pontján el van rejtve zseblámpa.
7: Igen. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, ha nincs áram, akkor...
5: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
7: nincs.
5: Neked is van otthon több zseblámpád?
6: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Azon,
5: de várj, van otthon zseblámpád?
6: Hogy lenne zseblámpám? Nem
5: bízom, mert nem tudjuk, hogy ott a
6: zseblámpád.
5: Nincs áram, lemerül.
7: De már lemerül.
6: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézek, hogy milyen van a telefonom. Oké, feltöltve. Azon még gyorsan megnézek 2 rész sorozatot, hogy egyenragúak legyünk a fejük. És másfél óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
5: De az, hogy hozzád is átmenek fosztogatni.
6: Hát gyertek. Mit visznek el?
5: Igen, hozzád is bekopognak akkor.
6: Ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert nagyon sose viselnék, hogy a macskánkból legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani kisvárdáig.
7: De az anyádnak van kisvár, hát vagy nyíregyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
6: De miért a kocsim? Az, ami
7: a kocsi,
6: lesz?
7: De oké, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa.
5: Nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni 3 napot.
6: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokkád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden esélye...
5: Apád nagy megfejtő volt.
7: Te a mécsesetek van otthon?
5: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egy úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Én ezt most már látom. Tehát 3 közül teljesen esélytelen lennék 3 napot is túlélni.
6: Ha van te... Fontos kutyák rágnának meg az első nap végén.
7: Fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert az a 1 tudsz világítani, 2 tudsz melegedni.
5: Kicsi
7: 3 tudsz vele melegíteni.
5: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsesed, a német néni melegedett egy bűdületesen nagy izért?
7: Nem véletlenül mondta a német kormány, hogy legyen te a mécsesed, látod?
5: Hát a lengyelek itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, három nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az alatt már
6: megvárni.
5: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
7: Te a mécses.
5: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
7: Persze, mindenem van.
5: Tehát le tudnál sütni hónapokig?
7: Sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
5: Mint városiak nagyon nagy bajba vagyunk. Ez gondolom. Gyerekek, ez nagyon nem hangzik
6: nagyon sok
5: jól.
6: Konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
5: Csak a konzervekkel.
6: Hogy meggyűlölöd, hiába, hogy ilyet meggyűlölöd őket egy idő után.
5: De hogy felhalmozol konzerveket?
6: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
5: Hát, de hallod, hát a társasházban semmi, frissen kenyér illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
6: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsírszintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy
7: annyi. Mi jobban fogunk
5: tudod,
7: élni,
5: mi van? Most. Te a lépcsőházadba birkózol, érted, betörve a harmadikra, ott meg azért piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de azért a 9. kerületben van valami, marad valami.
6: Én ide nem jönnék a helyedbe, csak ennyit mondok.
5: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházba, és verekedtek egy teflonnal a kezetekbe.
7: Mi mindig csak egy bulinak fogjuk föl.
5: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat
6: kell. Ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól értem?
7: Igen.
6: Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne ebben egy fotocellás ajtó, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
5: Hát, az a nem vagy el sokáig az a baj. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, de a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték küldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen nekünk. Szerintem 2 liter víz van otthon.
7: Na, nagyon... és honnan tehát, tudsz még vizet kinyerni?
5: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál. Zárva van minden.
7: Hólyagodban.
5: Zárva minden.
7: Zárva van minden.
5: Igen.
7: Kinyitottad a csapot.
5: Nem jön belőle
7: van
5: víz.
7: Van még, ugye valaki ott hagyott egy fél pohár vizet.
5: Igen.
7: Azt még
5: meg. Azzal még beveszem a kreatinomat.
7: Nyitott koporsós tevet.
5: Nyitott koporsós tevet. A kreatin legyen benne, gyerekek. Okay. Igen, beveszem a kreatin.
7: Ben van.
5: Honnan tudok vizet szerezni?
7: Igen.
5: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
7: Nem sehova. Tehát a lakásban kell megoldanod.
6: De akkor te mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
5: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknikezek.
6: Ja, én
5: ugyanúgy járok Balatonon. Hát egy gyabat halat nem tudok kifogni.
6: Nem tudod kifogni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
7: Higgyatok szépen.
5: A WC-ből.
7: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
5: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
7: Akkor kibontod.
5: Ilyen csempi, le van csempézve. Oda hozzá lehet férni?
7: Hozzá bizony.
5: Én azt hiszem, azt befalaszták, azt ott...
7: Igen, de ha levered a csempét, akkor megkapod
5: a vizet. Ja, ott van a tartály.
7: Persze.
5: Így gyak a WC tartályból?
7: Hát ez az sima.
5: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor részem a tartályból, csak mindig a fejemre borul. Mindig a fejemre borul a
6: WC. Ne húzz le lépcsőre.
5: Mindig a fejemre borul. Jó, tehát a tartályból még a gyereknek megmondom, hogy a tartályból az véleményes.
6: Van ez a gyümölcselét után... a WC szélére, ebben legyetek.
5: De nem tudlak felhívni, mert nincs telefonom. Nem.
7: Így, ahogy
5: akkor ezeket meg kell jegyeznem. Ike a gyertya, WC tartály.
7: És
5: én nem érzem, hogy kint vagyok a vízből csupi.
7: Ha igazán pró vagy, akkor van egy agregátorod is.
5: Én most amúgy kommentem haza, és 2 találtam a garázsban.
7: Na, látod, benzin legyen meg agregátor, akkor van áram.
5: De abból hogy csinálok áramot?
6: Nézzétek
5: el neki. Azt elindítom.
6: Beleöntöd az üzemanyagot, menj oda az on gombomba,
5: mi beledugom egy hosszabbit, hogy vezetem rá a házat?
7: Van egy konnektor.
6: Az ugyanat dug bele, és akkor mindenkinek könnyebb lesz.
7: Tudsz tölteni telefont, tudsz tölteni, de ma házba lesz áram.
5: Ja, az agregátorban.
7: Igen.
6: Az agregátor csinálja az áram.
5: Kimegyek a frontra harcolni. Nincs értelmi életben maradom.
6: Az lenne, hogy te egy nap után ájult a hevernél, hogy kimentőd az összes energia, fehérje elhagyta a testedet. Viki pedig megvárna, még elájulsz, és elővel egy ilyen családi kiszerelési chipset, amit nagyon komodosan elrágcsálna a halott tetemet felett.
5: Nagyon. Csak így nézne, így pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemen. Szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van.
6: Jó.
7: Na, nagyon jó.
5: Tudok tüzelni.
7: Akkor megvagy.
5: Van egy fél köbméter fa, abba be tud gyűjteni a kandallóban.
7: Szupi.
5: Éhesek vagyunk, de legalább még a
7: tűz. De legalább meleg van.
6: Van a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolga, ugye akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
5: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
7: Mit csinálsz vele? Ugye?
6: És ráadásul
5: mi? Földobálom.
7: Ugye nincs internetet se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
5: Ezt nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
6: Most jöttem rá, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
5: Veled is csak többen vagyunk.
7: Az a baj,
5: veled is csak többen vagyunk. Miközben a leggyorsabban halnánk éhen, te egy kitörne a háború, hallod? Ilyen Pesten kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
6: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik revidiálni az eddigi döntésed, és visszagondolok, hogy a szombaton még egy ilyen dinnyakaporóval próbáltam lyukat csinálni egy muffin közepén, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
5: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kementéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítja.
6: A kacsákat!
5: A gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzsáson, mi meg ketten egy ilyen liftaknába birkózunk az Eszterrel az utolsó babkonzervet. Adjál vizet! Adjál konzervet!
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. Már várják az önkénteseket az érintők babasimogató programjába. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felső határt szabott a kormány az állami vállalatok vezetői fizetésének. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse lehet, az éves prémium pedig nem haladhatja meg a fizetés 20%-át. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökeinek tiszteletdíját a minimálbér 1-3-szorosában maximálták. A politikai vezetők az ilyen testületekben betöltött tagságukért nem kaphatnak külön díjazást. Nagyobb önállóságot kapnak a tankerületi iskolák igazgatói és nevelő testületei a most hatályba lépett módosításokkal. Bővülnek az intézményvezetők munkáltatói jogkörei, a tantestületek pedig ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket, és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat útján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába, amely a kórházban magukra maradt csecsemők gondozását segíti. A civil kezdeményezés célja, hogy képzett önkéntesek simogatással, ringatással és személyes törődéssel legyenek jelen azok mellett a babák mellett, akiknek nincs hozzátartozójuk. A program hosszú távon 4500 önkéntes szeretne bevonni, hogy minden olyan kórházba jusson segítség, ahol erre szükség van. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline Jogsegély Szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
1: Változékony, de forró nyári időre számíthatunk. Időnként megnövekszik a felhőzet, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és a szél is megélénkül, de a hőmérséklet országszerte 30 és 38 fok között alakul, és hasonló időre számíthatunk holnap is.
0: Közlekedési hírek.
1: Időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani napközben az Üllői úton, valamint sávlezárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és forgalmi rendváltozás nehezíti a közlekedést a Budafoki úton kifelé.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Emberek miben halnak bele többen, mint a... Miről szólt pontosan? Mint a...
6: Arra szólt, mi az, a
5: cápatámadás?
6: A cápatámadás, vagy mik azok a dolgok, amik több áldozatot követelnek évente, mint a cápatámadás.
5: Ugye az elolvasod egy cápás hírt, hogy megint meghalt egy valaki, akit megtámadott cápa, és rájössz, hogy a cápák rossz, és kiírtanak minden egyes hír után 100 vagy 1000 cápát, nem mersz bemenni a vízbe, és egy-egy ilyen hír után azt érzed, hogy naponta vagy évente több 1000 ember hal meg cápatámadásban. Pedig a számuk elenyésző egyébként, csak ugye agyon éri. Jogatnak benneteket.
6: Megkirakják mindig a térképet, hogy hova ne menjél fürödni.
5: Hol ne fürödjél, így van.
7: Meg ez a, ugye a szörnyűsége miatt hír, hogy egy cápa, egy rohadt nagy állat megeszik egy embert, akkor a te agyadban is végigjátszódik, a úristen, megyünk az Adriára, mind meg
5: akkor te leszel
7: halni.
5: A következő.
7: Igen, pedig igen. Hát na, kevés az esélye.
5: Na, de akkor nézzük meg, hogy mik azok, amiben többen meghalnak, mint cápa támadásban.
6: Jó, mondom. Állatokra most először azzal kezdem, hogy milyen állatok.
5: Mindig megtippeljük, tehát mondok, hogy állatok, amit próbáljuk megtippelni?
8: Vizileó.
6: Nem.
7: Akkor oroszlán.
6: Nem.
5: Akkor azt mondom, biztos valamilyen skorpió, vagy kígyó.
7: Nem.
5: Fekete özvegy.
7: A fekete mamba.
6: Nem, az nagyon finom nem. Különben.
5: Tehát állat a is többen megölnek, mint a cápa. Skorpió.
6: Nem.
7: Kutya.
6: Nem.
7: Macska.
6: Nem.
7: Egér.
6: Nem.
7: Szúrással.
6: Nem segítek. Hát vagy.
5: Malária. Szúnyog.
6: Szúnyog.
5: Hey! Oh.
6: 700 ezer ember évente. 700 ezer ember.
7: Mennyi volt a cápa?
6: 10.
5: Milyen, na érted, mennyire durva, hogy a cápát fetisizáljuk, és közben szunyog támadásba hal meg. Én azt mondtam volna, hogy pók, fekete özvegy, víziló, krokodil, én ilyet mondtam volna.
6: Kígyómarás, az is sokkal-sokkal több, az 80 ezer kötője, 140 ezer halál.
5: Na jó, 100 ezer ember hal meg kígyómarástól.
6: Na, és akkor, na várjál, de várjál. És az ember legjobb barátja, kutyák, na. 59 ezer ember tépnek szét évente.
7: Oh.
5: Van, milyen világban élünk, hogy 59 ezer ember szétépnek?
6: Nézzel vissza!
5: Hol? Ez mi lehet? Ez Ázsia lehet? Ez valószínűleg Ázsia, nem? Ezek a hatalmas Ázsia, Dél-Amerika, India, igen, ezt így tudom elképzelni. Ez valószínűleg nem európai szám, tehát ez inkább más földrészen van.
6: Tehenek 20-22 halál per év.
5: 20-22
7: főleg, tehén csorda mehet, és mege...
6: Nem, főleg a gazdáikat tapossák a gyom.
5: Oh. Valószínűleg India, nem? Szent állat, tudod, vigyáznak rá, házban tartják, lakásban tartják, megtapossa őket, alá kerül valahogy.
6: Nem bírják a fejést. Nem bírják a fejést, de az van velük, hogy már ne nyúlj a bimbomhoz.
5: Jaj, fölrakod a kis fejőgépet.
6: Mondtam, hogy ne nyúlj a bimbomhoz, már nem olyan napon van, ne nyúlj a bimbomhoz, és aztán jön a
7: egy
6: taposás.
7: Rugás és hello.
6: Igen.
5: Fú, én láttam egy ilyen videó, gyerekek, amikor az Insta 3 napra egy kiloggolta magát, és minden videót megnézhettél szűrés nélkül.
6: Fixem, marad. 3 napig a hatásra
7: költe. Elefántosat láttál?
5: Az elefántos videó.
7: Összehajtotta a csávót.
5: Figyelj, oda megy a gondozója, és egy kicsit úgy megsimogatni Dumbót. De Dumbo azt mondja, hogy most nem vagyok Dumbo, hanem egy kicsit gorosabb leszek, és összehajtja a csávot, és teszi mindezt úgy az elefánt, napokig ezen gondolkoztam. Aztán rájöttem, hogy nincs lekódolva az Insta, ugye ez az volt, mindenki ilyen szörnyűséges időt nézett, hogy ilyen, mint egy, amikor egy kisgyerek játszik egy focilabdával, tudod, nem is volt dühös, nem is dobálta, nem is volt földühödve, csak így
7: szépen, lassan most.
5: Ha emlékszel arra a videóra?
7: Én is belefutottam.
5: Azt a mindenségit neki.
7: Igen, hogy nem, úgy... nem is láttad az érzelmeket.
5: Semmit.
7: Rajta. Nem az volt, hogy két lábra áll és izomból rá.
6: De milyen érzelmeket váltál tőle ezek után?
5: Nem úgy érted, hogy azt állod, hogy dühös, tudod. És amikor nekirohan egy kocsinak is felborítja, csak ráteszi az egyik lábát, tartja. Kicsit leveszi a lábát, nézi, hogy az ember eldől, megint ráteszi, összehagyja. Figyelj! Ha láttál már durva elefántos videót, az.
6: Szerintem így gondolnak ránk a szúnyogok is amúgy.
5: Valószínűleg ez van.
6: Nem volt semmi érzem, az, hogy rácsapott egyet az ő saját arcára, amin éppen ott ültem, és vége.
5: Na mondd még, mi történt?
6: Ja, meg azt mondom, hogy ezek után nem, hogy a szúnyog csődőre teljesen máshogy nézek.
5: Ugye, hogy nagyon
7: hogy veszélyes.
6: Nagyon veszélyes fickó. Írogat itt neki.
5: Igen.
6: Jó, akkor jönnek azok, amik nem állatoknak köz. Ja, még a lófélek, azt mondtam, hogy 20
5: talán. Lófélek, azt el tudom képzelni, hogy az mögé állsz, megrúg, azt adom. Tehát az még a 20 nekem az kevés is egy évben.
6: A cápákhoz képest dupla, végül is azt nézed. Jó, mindennapi dolgok. Szerinted mi az a tevékenység,
5: na,
6: vagy mi az, ami mondjuk így csak simán megtörténne egy ember, mondjuk baleset szintjén. Tehát nem lehet rá számítani, csak így a semmiből megtörténik. Mint amikor ráadásik egy zongora, vagy ilyesmi.
5: Ott ezt akartam mondani, hogy mikor a fejedre esik valami.
6: Na igen, szóval a leges a vezető halál.
7: Autód.
5: Elüt. Vezető halál, várja, emberekkel történik, váratlanul történik, és ők tehetnek róla, hogy meghalnak?
6: Nem, teljesen véletlenül rásik valami a fejedre. Mi az, ami rásik a fejedre?
7: Tényleg.
6: Évente.
7: Cserép.
6: A legtöbb.
7: Autó. Madár.
5: Nem, várja, mi esett rá
7: a fejedre? Mi esett, hát fölülről mi jön? Madár. Űrhajó.
6: Kritika.
5: Igen.
7: Meteor.
5: Nem tudom, mi esik rá a fejedre.
6: Mondom, kókuszdió.
5: A kóbasszus, tényleg. Hát ha megnézed Tájföldet, Kambodzsát, Vietnámot, Ázsiát, kókuszdió, hányan halhatnak meg?
7: Megszáll a pálma falat, és...
5: Ugye, mert a hotelek azokat
6: sima
5: levágják.
6: Sima dió is elég komoly, amúgy szerintem.
7: Nagy dió?
6: Nem, a sima dió, amikor leesik így. Fogasz.
5: Komoly hotelekben ezeket ugye levágják, hogy ne essen a kedves delikvens fejére. De amikor ezek ott mennek ilyen mezőgazdasági munkát végezni, és megérik a kókuszdió, mennyi ír számot, hogy mennyi?
6: Igen, 150 évente.
5: 150 évente, ami rásik a fejedre. Ezt nem találtam volna ki, de így már nagyon adom. Oké?
6: Okay? Na várjál, és van az USA-ban egy vezető halálok,
5: nem ami
6: szintén egy történés, és évente 12 000-szer történik meg, mert 12 000 ember meghal évente.
5: És nem öngyilkosság, nem gyógyszer, nem elhízás.
6: Baleset. Egy tevékenységből fakadó baleset.
5: Oké, én azt mondom, hogy fogja a telefonját, és berakja a töltővel a vízbe, és megsül.
6: Nope.
5: Nem.
6: Nope. Sokkal egyszerűbb. Még nem is kelljen sok mindent csinálni.
5: Nem is csinál semmit, és 12 000 ember meghal.
7: És a jellemzően Amerika.
5: És Amerikában történik?
6: Igen. Amerikában.
5: Egyszerű tevékenység.
6: Csak az USA-ban 12 000-en halnak meg benne.
5: Ha segíts egy kicsit, házban, lakásban, munkahelyem?
6: Otthon.
7: Otthonban?
5: Otthon történik, 12 000-en halnak meg.
7: Mikro?
5: Nem. De várj, mit a mikróban nem halsz bele.
7: Igen, nem fekszel bele.
5: Áramütés?
6: Nem.
5: Hát basszus.
7: Medence, a saját medencéje.
5: 12 000 az nagyon sok lenne.
6: Átvenném, ha van.
7: A nem. Szabad medence marad. Nem.
5: Akkor megvan, hát megvan.
6: Na.
7: Na?
5: Hát hadonásznak.
6: Hadonászom.
7: Mi az, hogy hadonászom?
5: Hát ugye legális a fegyverviselés. Nem. Hát ezek a hülyék lelőik
6: egymást. Nem kell eszköz használni. Talán ez a dolog.
5: Nincs eszköz. Kiesnek az ablakon.
6: Nem.
5: Legurulnak a lépcsőn.
6: Így van.
5: Ne!
6: Így ne! Van!
7: 12 000
6: Bullseye! Sebestyén Balázs kitalálta.
5: Legurulnak a lépcsőn.
6: Évente 12 000 ember hal meg abban, hogy leesik a lépcsőn. Amerikában.
5: Ezt nem hiszem el, ezek teljesen hülyék.
6: De hát 12 000 ember.
5: Milyen lépcsők vannak ott?
6: Az egy város. Tehát egy városnyi embert veszítünk el évente. Abban,
7: a lépcsők miatt.
6: A lépcsők miatt.
5: Igen, ott eltűnik egy tata, vagy eltűnik egy kőszeg, vagy nem. De ezt mondjuk csak full habiszére mondtam be, tehát ezt nem gondoltam volna, hogy legurulnak a lépcsőn. Jó, na mondjál még.
6: Ami mondjuk...
5: 12 000 ember, de ez nem lehet, hogy 12 000 ember meghal, mert legurul a lépcsőn.
6: Ugye, van még valami, ami évente 13 embert öl meg, és soha nem fogod kitalálni, de rádül az emberekre. És ez egy tárgy. Évente 13 ember.
5: Szekrény.
6: Nem.
7: Lakásban való tárgy, munkahelyi, garázs.
6: Munkahelyen van.
5: Munkahelyen van. Üdítő automata.
6: Így van.
7: De jó vagy. Öcsém.
5: Hogy dől rá az üdítő automata?
6: Hát meggondolom rázzák.
7: De tényleg.
5: És mennyi annak meg egy évente?
7: 13 ember.
6: Tehát még így is több, mint a cápa támadás.
5: Egyébként figyelj, nem tudsz, tehát hogyha, de nem tudsz alóla kiugrani. Figyelj, azaz teljes súlyával el tudom képzelni egyébként. Simán. Ezt adom.
6: Játsszuk el, hogy én automata vagyok?
5: Megráznak a nyomdékezt.
6: Az egy vezető hír lenne.
7: Ha Snickers, akkor rádől
6: lehet. Egyébként Snickers, az sok mubára.
5: Igen, agyon nyomta Sebestyémolás. Ez zéró kolát, meg egy Snickers nagyon bevernék. Meg is ráznak, ha kell, de nem rekeliztem. Cukorsokot akarok.
6: És olyan éhes vagyok, gyorsan. Kibírjuk, Balázs, kibírjuk. Na.
5: Jó, na, és, azt hittem, és a fegyver nincs ott, hogy gyerekek fegyverrel lelődik egymást.
6: Nem értünk a végén, most kategóriák szerint adunk. Jó. Van még egy olyan, amit nagyon gyakran olvasunk az interneteken, hogy szelfizésben mennyien halnak meg évente.
5: Azt szerintem az egy nagy szám. Lezuhan, az leesik, kiesik az ablakon, jön a vonat.
6: Igen, szerintem az van abban is, hogy sokkal nagyobb a hype-ja, mert ugye ezek általában influencerek. Vagy, tehát
5: igen, én azt mondom, hogy 5 000-en.
6: Á, nem.
7: Több?
6: Kevesebb.
7: 500-an.
6: Annál is kevesebb, 50-en.
5: 50-en halnak meg úgy, hogy szelfiznek.
6: De ez most így nem volt, nem tudnátok alábecsülni? Még egyszer.
7: Jó, szerintem 4.
5: 3-an.
7: 4.
6: Szerintem soha senki még. Várjátok, csak 50-en. Élete 50-en halnak meg szelfizésben.
5: De mit kell azért bevállalnod? Vízeszés szélére? Szikla szélére?
7: Szikla szélére? Volt pár hónappal ezelőtt is volt ilyen eset. Hogy még kijebb megyek. Jó, ide szép lesz.
5: De lesz egy képed, ahol az életedet kockáztatod, ahol senki nem látja, hogy ez mennyire veszélyesen készült. Mi az Istennek már? Mit bizonyítasz azzal, hogy te oda kimászolti, azt értitek? A szikla szélére, a vonatsínre.
6: Úgyhogy AI-jal már bármit meg tudsz csinálni.
5: Egyrészt AI-jal kettő, hogy 2 méterrel arrébb nagyjából nem adja ugyanazt.
7: Igen. Hát nem látszik rajta,
5: semmi
7: hogy mennyi.
5: Nem látszik rajta. Semmi nem látszik rajta.
6: Ott van még a közlekedés, ugye, amit a legjobban félünk dolgok például, hogy autóbaleset.
5: Okay. Autóbaleset szerintem az egy nagy szám.
6: Az brutális szám.
5: Az brutális szám, brutális. Az mondjuk azt mondom, hogy 3 millió. Éves szinten mindenhol. Ázsia, Afrika, Amerika.
6: Világszerte 1,3 millió halál per év.
5: Ó, nem lőttem mellé 3 milliót, mondtam. Aha, az sok.
6: Háromszor mellé lőttél, de hogy 1,3 millió, igen. Viszont, hogyha összehasonlítjuk a kókusszal, akkor még mindig ugye hát sokkal veszélyesebb autót vezetni, mint az, hogy rátámad egy pálmafa, igen.
5: Na, de nagyobb mennyiség is vezet autót azért, igen. Tehát, hogy...
6: És van még egy dolog, amiben 5 000 meghalnak évente.
5: Na várjál, de nem mondd el.
6: Hát nem.
5: Blőd.
7: Közközelítést valamit.
5: Lakás, munkahely, szabadban tevékenység.
6: Olyan tevékenység, amit minden nap végzünk, és nem lehet nem végezni.
7: WC-zés.
5: Minden nap fogmosás. Nem, megfulladnak, félrenyelnek.
6: Így van.
5: Hey!
6: Balázs, öcsém, ez teljesen most már idegesítő, vagy AI, vagy...
5: Félrenyelnek. Mit tesznek?
6: Fulladás közben, evés közben 5 000 halnak meg csak az USA-ban.
5: Azt el tudom képzelni. Azt el tudom képzelni.
7: Nem tanítják a Heimlich féle műfogást
6: nekik? Egyedül vagy, akkor nagyon nehéz.
7: Az igaz.
6: De már én láttam, hogy árulnak a neten, hogy magadat meg tudod heimlichelni egy ilyen pumpát, egy ilyen, olyan, mint egy csőgörény, csak a torkodnak.
7: Nagyon jó kérdés a hallgatótól, hogy szex közben hányan halnak.
5: Tényleg, egyébként biztos, hogy
7: nincs,
5: van haláleset szex
7: közben.
6: Megkérdezem a ChatGPT-t.
5: Egy pár százan biztos. Tudj, tehát, hogy,
7: megáll a szíved.
5: Rátör az asszony. Agyonver.
7: Rádesik az urad.
5: Rádesik az urad. Hátulról az asszony agyonver, mert belép a szobába, és a szeretőddel vagy ott. Biztos, hogy nagyon nehezen tűri. Szerintem az is 100-as nagyságrend. Na.
6: Évente 100-300 haláleset köthető közvetlenül a szexuális
5: statisztikai, hivatalt kéne nyitnom. Láttad a 100-at, bemondtam, és 100 és 300.
6: Ezeknek az öme szív- és érrendszeri esemény. Főleg 47 éveseknél.
5: Nekem kevés az aztán. Főleg 47 éveseknél. Bocsánat, 48.
6: Igen, főleg 48. Rosszul láttad is.
5: De várjál. Tehát csak 100-an halnak meg úgy, hogy nem mondta, hogy nem kap sztrókot, nem kap szívinfarktust, nincs egy agyvérzése, a heves púcs. Az kevés.
6: Hogy azok halnak meg a szexben, akik hosszú ideig nem voltak aktívak, tehát hozzájutnak a mézes csuporhoz, azt rögtön elszabadul velük a mindenek. A másik, akinek nagyon nagy fizikai megterhelés jelent, és külső kapcsolat során.
5: Tudod miért? Hát megtolja a Viagrát, azonnal szétszétolja a kamagra, Viagra, mindent betol, teljesíteni akar, és megáll a szíve. Egyébként én azt gondolom, ez egy szép halál.
6: Azt extra érzem,
7: hát csak úgy, hogy nem otthon vagy, tudod, ki hívja föl az asszonyt, hogy hát
6: hát a legjobb barátnője.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civica

0: Remix. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot. Több mint 5000 szabadtéri tűz pusztított a nyáron. Közel 24 ezer futót várnak a Budapest félmaratonra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyári szabadidős létesítményeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, elsősorban vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Az ellenőrök minden ötödik helyszínen találtak valamilyen hiányosságot, ezekben az esetekben megtették a szükséges intézkedéseket. A hatóság hangsúlyozta, hogy a balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a szórakoztató és szabadidős eszközök szabályos és biztonságos üzemeltetése. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Különösen sok dolguk volt augusztus első két hetében, amikor mintegy 1600 esethez naponta átlagosan 100 alkalommal vonultak. Az év eleje óta tarló és erdőtüzekben 77-en sérültek meg, 3-an pedig életüket vesztették. A katasztrófavédelem szerint a szabadtéri tüzek többségét emberi mulasztás okozza. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása a tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyagokhoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Wizz Air Budapest félmaratonra. A szervezők szerint minden eddiginél nemzetközibb mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. Napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő, előfordulhat majd zápor, zivatar és időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet ma napközben 30 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Mester utcában a Ferenc körút előtt, valamint az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, valamint szakaszos sávlezárás van érvényben a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: választások környékén vetettük el, vagy én nem is tudom, önkormányzati választások egy éve, két éve, amikor mindenkit hülye hívogattak magán számokról, és senki nem vette föl, mindenki undok volt, mindenki ránk rakta, mert akkor ment ugye a kampány, és rájöttünk, hogy meghalt a rovat, mert hogy nem veszik föl, mert annyira elegük van abból, hogy szavazzál ide, meg oda, meg amoda, meg ilyen egyéni képviselő, meg ilyen képviselő, hogy nem veszik föl az emberek a telefonszámot. Csak ezt a rovatot valahogy eltemettük. De mindig visszajön, és nagyon szerették a hallgatók, ugye, hogy random felhívunk telefonszámokat, és elkezdünk beszélgetni emberek, hogy hogy van, mit csinál, hogy telik a reggel, ki undok, ki nem beszél velünk, ki lerakja, ki kedves. És nagyon nagy találataink voltak. Megnézzük, hogy működik-e még ez a rovat. 50-es férfi, visszafogott szűz Robert. Tippeljetek?
1: Mondjátok, egy fiatal csaj.
0: Fiatal csaj.
2: Erős Antónia.
0: Nem, Robi lesz 50-es.
3: Igen, tessék.
2: Jó reggelt! Sebestyén Balázs vagyok.
0: Jó reggelt!
2: Pedig Rákóczi.
0: Jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs vagyok, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Hello, hogy hívnak? Ciao.
3: Borsos Áron?
0: Ez most valami vicc, vagy
3: hűlsz? Nem.
0: Hát ma már minden Borsos Áron van.
3: Hát, na jó.
0: Hát szegény, ezt hányszor
1: hallottad. Áron, nagyon fontos kérdés, mert fogadásunk van rá, hogy hány éves vagy, úgy körülbelül.
3: 33.
0: Ismert bennünket? Rádió 1-től vagyunk, Sebestyén Balázsék is.
3: Igen.
0: Akkor ismered a műsort, tudod, hogy miről szól? Random hívogatunk embereket, ahogy vagy magyarban, hogy ki hogy van, mit csinál, csak hogy mivel telik a reggel. Mit csinálsz Áron ma reggel, vagy hogy telik a reggeled?
3: Még most ébredtem, nem olyan rég.
0: Ez úgy hallatszik egyébként, ugye, a kisugárzásodon. Mivel foglalkozol?
3: Gyárban dolgozom.
0: Borsos Áron dolgozol? Na jó, adjuk.
1: Szerintem nem.
0: És úgy egyébként kedvileg, hangulatilag egy 1-től 5-ös lévő skála hova tennéd magad?
3: Ötös.
0: Na igen, hallatszik a hangodon. Oké, Áron, hát akkor örülünk, hogy talisztunk. Azt mondják, hogy közbeszerzési koordinátor vagy, Borsos Áron. Köszi, akkor vigyázz magadra, jó munkát!
3: Köszi, Hali!
0: Jó, én azt mondom, hogy nő.
1: Igen.
0: Várj, meg kell hallanom a csöngést.
2: Ő még nem döntött el.
0: 50-es nő, visszafogott Judit, könyvelő, és kicsit visszafogott. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Balázsék vagyunk egy rádióműsorból. Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc. Kivel beszélünk? Segítene nekünk egy kicsit.
2: Eszter!
0: Fiatalos hangja van. Ismered a műsort, Eszter?
4: Persze.
0: Az nagyon jó. Azt, ha ismered a műsort, akkor tudod, milyen rovat ez. Random fölhívunk embereket, hogy hogy vannak, hogy vagy magyar, mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Van ránk fél percet?
4: Van, persze.
0: Az el is telt, közé. De, mivel foglalkozol, mit csinálsz?
4: Orvoslátogató vagyok.
1: Jó, ide jó.
0: Beteg orvosokat látogatsz, vagy ez mit jelent?
4: Igen.
0: Mit jelent az orvoslátogató, mit csinálsz pontosan?
4: Hát egy gyógyszercégnél dolgozom, és gyógyszereket promotálok orvosoknak.
0: Pasi, szerelem, férj a láthatáron, család, gyermek még egyelőre várat magára?
4: Az még várat, igen.
0: De hogy akkor szingli lét van tulajdonképpen.
4: Ez az nem teljesen, de valami.
2: Oh, az egészségügy, az nagyon fontos. Gondoskodjunk a saját egészségünkről.
0: Igen. Ma is mész orvost látogatni?
4: Megyek, igen.
0: Puszi, akkor jó munkát, és köszönjük, hogy beszéltünk.
1: Szia, Eszter!
0: Hello.
1: Figyelj, unj le a szemed.
0: Férfi, mély hangú, kicsit morózus, nem akar beszélni, de begyúrom, a végén megint kiderül, hogy jó fej vagyok.
2: Balázs, hiányzik az apukát?
0: Mondom én. Jó reggelt, halló, jó reggelt. Balázsék vagyunk, egy reggeli rádióműsor. Zavarhatunk egy pillanatra.
5: Na ne szórakozzatok.
2: Nem szórakozni, zavarni akarunk.
0: Így van, mi hogy hívnak? Beszélsz velünk egy percet? Szia.
5: Szia, de ez valami automata?
1: Nem automata, mi nem vagyunk automaták, a Laci generálta a hívás.
0: Abszolút nem automaták vagyunk, élő adásban vagy egy reggeli rádióműsorban, ahol van egy olyan rovatunk, hogy teljesen random, felhívunk embereket, nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy van, mit csinál, hogy telik a nyara a hétvégé, aztán vagy beszél velünk, vagy nem, vagy kedves, vagy nem, de megnézzük, hogy van a magyar.
5: A fürdőkádban állok, és borotválom a lábam.
1: Wow!
0: Na, álljunk meg egy pillanatra. Hogy hívnak?
5: Zsuzsi.
0: Zsuzsi, te fölveszed borotválás közben a telefont, hogy ki az, aki
5: hív. Igen, azt hittem, a pasin hív, és a francnak hív.
2: Kész van már a lábad?
0: Igen, tudja, hogy készülött. Na és hova lesz? Mi lesz?
1: A hosszú hétvége?
0: Hogy borotválás van?
5: Ja, nem, csak a szokás, az ilyen generál.
2: Nagyon tetszik a szóhasználatod, mert ez a pasi, ez egy olyan ritka szóhasználat, és mindenki páromnak, meg ilyen mindenféle nyomorult néven hívja a pasiát, és ehhez képest egy ilyen szabados.
0: Igen, hogy a pasi, ez önbevállaló.
1: Nem éltek, és akkor nem éltek egy együtt a pasiddal?
5: De képzeld el, de.
1: Ja, csak ő már kiment dolgozni.
5: Igen, és meg én.
0: Közben ne hagyd abba a borotválást, tehát csináld nyugodtan.
2: Ezt illetően úgy borotválkozni, hogy halljuk, ahogy sertek.
0: Belengedünk akkor, jó?
5: Köszönöm.
0: Örülök, hogy beszéltünk.
5: Megleptetek, tök jó.
0: Puszi, köszi, ciao. Hello, ciao.
1: Hello.
0: Jó? Oké. Lajos férfi, méhangú.
1: Aha.
0: 60-as.
1: Jó.
6: Hello.
1: Na, hello.
0: Szia.
6: Hello.
0: Jó reggelt, hello, mi egy rádióműsor vagyunk. Balázsék című műsorból. Zavarhatunk egy pillanatra? Van egy rovatunk, ahol rácsörgünk ismeretlen emberekre, csak hogy mit csinálnak, mi van velük, hogy vannak. Tudunk-e veled beszélni egy percet erről?
6: Persze, igen.
0: Hogy hívnak? Szia!
6: Én Judit vagyok.
0: Judit, mikor kaptunk el éppen? Miben vagy éppen? Hogy kaptunk el?
6: Éppen dolgozom. Tiszakóródon a konyhán vagyok élelmezésvezető.
0: Tiszakóródon a konyhán élelmezésvezető.
1: Mi lesz a mai menü?
6: Mi lesz a mai menü? Brokkoli krémleves és bolonyai spagetti.
1: Megeszik a gyerekek a brokkoli krémlevest?
6: Muszáj neki. Hogy
1: nem kaptam
2: másik. Addig nem mehet neki
1: az agyat. Kisfiam, hagyj éjjel maradsz, vagy hazavid.
0: De gyerekeknek? Tehát a suli valamilyen közétkeztetés? Vagy ilyen...
6: Igen. Közétkeztetés van, óvoda és van idősek otthona.
0: Azt a mindegy, és akkor ilyen nagy tornacipőbe vagy 63-as bicepszel, új nélküli ilyen kis
6: Nem. Én civilben vagyok.
0: Ja, civilben
2: vagy. Civilben
1: vagy. Ő nem konyhás néni, ő a vezetője. Tehát ő számolgatja a kis arányokat, mi mennyi.
0: És mit mondtál, mi a keresztneved? Bocsánat, mit mondtál?
6: Judit.
0: Juditra tippeltem az előbb, hogy lesz egy Juditunk is. Jó, hát szereted a munkádat, nem? Mondhatni?
6: Persze, igen.
2: És volt már, hogy találtatok valami izgalmas dolgot a mezzei ételben?
6: Nem, arról még, abban még soha nem volt ilyen.
2: Semmi, egy bugócsiga, egy nem tudom, egy...
6: Nem.
2: És fél szemöldök, semmi?
0: Semmi.
6: Nem.
0: És aranyosak a kis
6: arra
0: murkó?
6: Nagyon vigyáznak a konyhásaim, hogy ne legyen benne.
0: Helyes. Aranyosak a gyerekek? Kedvesek? Normálisak?
6: Persze, nagyon cukik, igen.
0: De jó.
2: Ez kicsit ilyen irányos a
0: hangzik. Hát van ilyen is, meg olyan is, azért egy csúliból előfordul minden.
2: Került már gyerek a gulyás levesbe?
0: Na igen. Mit terveztek nyára, mit csinálsz? Mentek valahova, utazol, Balaton lesz, nem lesz semmi, mi a terv?
6: Hát tervezünk, de még nincs úti cél. Én szeretnék belföldön, párom külföldön, meglátjuk, még nincs le.
0: Gyermekek vannak, kirepültek, nincsenek?
6: Vannak kettő fiú, nem repültek még ki, a Mama Hotelt szeretik, de 20 éves, 15 éves, úgyhogy ennyi.
0: Mama Hotelben vannak, hát az még ott
1: és
0: még,
1: a mama is szereti ezt, hogy ott
0: még
1: vannak.
0: Ott illik lenni, igen, az még azért nem akkora baj, még ott suli van, meg minden, addig még legyenek otthon, az a jó.
6: Igen, még egyetem és tömeg középiskolás, úgyhogy még tanulnak, úgyhogy még jó helyen vannak.
1: Mi lesz otthon a nagyból?
6: Pénzügy számvitel szakra jár a Debreceni Egyetemre.
0: Na.
6: Most van a vizsgaidő, a kellős közepén.
0: Menő.
2: Majd jöhet a Campus Fesztivál a végén.
0: Aztán megy fesztiválozni. Jól van, nagyon örülünk neked, akkor mondhatni, hogy igen, ma jó arányjal zárjuk. Te is akkor jobb kedvedben kaptuk el, szereted a munkát, tervezgeted.
6: Persze. Meglepődtem, mert azt hittem a polgármester azt, hogy hívva hasonlít a telefonszám.
1: Szokott
0: polgármester azt, hogy olyan férfias hangja volt, hogy beleszólt a rádióból.
2: Miért szokott téged hívogatni a polgármester?
6: Mert a barátnőm.
0: Oh! Jó is az.
2: Egy grenadin masszot tegyél félre nekem, légy szíves.
0: Jól van, nagyon örültünk. Vigyázz magadra, akkor jó munkát, gyerekeket okay, sokat.
6: Oké, rendben, szép napot nektek. Sziasztok, hello.
0: Itt valami gyanús, gyerekek.
1: Mi van
0: itt? Itt valami gyanús.
2: Látjátok, én
0: itt is érzem. Jó kedvű. Itt valami,
1: aki
0: itt valami.
1: Te az ma vitte.
0: Osztogatás van, vagy fosztogatás.
2: Meghallottad a korrupciót, hogy a polgármester a konyhás főnöke? Könnyű markába tartani az
0: embereket. De mondtam, hogy lesz egy 50-es Juditunk. Bocsánat.
2: Ez igaz.
0: Kettővel ötte, megmondtam, Judit 50-es. Judit 50-es, bemondtam a Judit 50-es. Karcsi.
1: Nem, Laci és 30-as.
0: Laci 30-as. Ibolya néni 70-es, kicsit idős, nagyon kedves, mosolygós hangú.
2: Engem hívtok.
0: Nekem túl sok a pozitív ember.
1: Nem
0: szeretem ezt a rovatot.
1: Itt a vége.
0: Nem veszi föl, hívunk más. Gyanús itt, valami gyanús, gyerekek. Nem volt rossz kedvű ember. Szegény az első idős, hogy olyan kedves
1: volt. Hát ő beteg ugye, volt.
0: Nagyon beteg volt, de hogy nem volt rossz kedvű ember. Nem volt, mindenki dolgozik. Ez az ország más lett, mióta elkezdtünk telefonálgatni.
2: Péntek van.
1: Mindjárt jön a fizu. Ezek. Szerintem
2: mindjárt nyári szünet lesz.
0: Igen, nem tudsz most rosszba keveredni. Egyszerűen olyan a vibe, hogy nem tudsz rosszba keveredni. Halló, jó reggel. Gyors volt. Jó reggel.
7: Jó reggelt!
0: Kezdj csokom, jó reggelt! Mi Balázsék vagyunk, egy rádióműsor Budapestről, és itt van még a Rákóczi Ferenc, meg a Ráskó Eszter is. Beszéltünk. Jó reggelt! Zavarhatjuk egy pillanatra, csokolom?
7: Igen.
0: Egy keresztnevet szeretnénk kérni.
7: Andrea.
0: Andrea, kezi csókolom. Élőadásban tetszik lenni egy rádió műsorban. Andrea, és csak így random hívunk embereket, hogy ki hogy van, hogy érzi magát, nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, meg hogy kit találunk, és Andrea vette fel a telefont.
7: Igen.
0: Ez igen, ez egy megalapítás volt, nem volt kérdés. Mit tetszik csinálni, Andrea?
7: Hát most éppen tévét nézek, és reggelizéshez készülődök.
0: No, akkor ez egy ilyen kis kellemes, nyugodt reggel.
7: Igen.
0: Merre van a hely, amerre Andrea van ott, ahol a hely van?
7: Zalaegerszegen lakom.
1: Szeretem.
2: De szerintem, Andrea, amúgy, Andrea, hány éves vagy? Megkérdezem tőled. Így, tegezősben.
7: 56.
0: Hát akkor tegeződjünk, én akkor bocsánat. Akkor
1: igen. Ennyi idősek vagyunk, már vele.
0: Dolgozol, mit csinálsz, mivel telik a nap, hogy indul ez a péntek?
7: Még dolgozom, igen, júliusig, és nyugdíjas leszek utána. És most ma éppen éjszakára fogok menni, mert nővérként dolgozom egy idősek otthonában.
0: Az milyen?
1: Az nagyon szép.
0: Milyen munka. Szép hivatás, igen, nincs nagyon megbecsülve, de milyen szép hivatás. Ja, és akkor ilyenkor éjszakás vagy, tehát akkor van egy napot kicsit pihenni, rákészülni, otthon lenni.
7: Igen.
0: Mióta?
7: Takarítás, főzés.
2: Nagyon régóta szerettük volna megkérdezni, hogy az idősökre, ugye terjengenek ezek a pletykák, hogy azért ő meghuncutak így az intézetekben, hogy mennyire tud ezt megerősíteni?
0: Van-e huncutkodás arra felé?
2: Van huncut, idősek vannak ott arra fele?
7: Az idősek között?
2: Igen.
7: Ez pontosan...
1: Arra gondolsz.
2: Hogy megye még a párkeresés, megye még a kokettálás, a flörtikézés.
7: Szerelem az van, hát az sportalan szerintem.
0: Azt a mindenit. És mit néztél most a tévében? Milyen műsor szólt éppen, vagy mi ment, amikor hívtunk?
7: A Mokkát néztem a TV2-n.
0: Egy jó kis Mokka. Egy kis időjárás jelentéssel. Az jó kis megyes, nem? Ott mindenféle vendég bejön, beszélnek róla, hogy rá lehet tekinteni arra, hogy mi történik. Hétvégén pedig lazítás, vagy ma hétvégén is munka?
7: Hétvégén itthon leszek most, mert holnap reggel fogok hazajönni, és elmegyünk egy gyereknapra unokáimmal, fiammal, menyemmel.
0: Jaj, de jó!
1: Szupi!
0: Tehát akkor ez egy ilyen nagy családi.
7: Igen. De kell, úgyhogy ez egy ilyen nagy családi.
0: Nagyon jó. Jól van, nagyon jó családozás, neked örülünk, hogy beszéltünk, a jobb kedvek közé, vagy jó kedvek közé sorolunk téged, és már gyanús, mindenki jó kedvű, mindenki mosolyog, itt valami nagy dolog történik. Köszönjük, puszi, vigyázz magadra, jó munkát estére, csókoltatjuk az időseket.
7: Köszönöm.
0: Ciao, szia, köszönjük, hello. Gyerekek!
1: Ez most már mindennek a tetején.
0: Na, ez most már gyanús.
1: Hogy még ő? Zalaegerszegen van, jól érted?
0: Ez az ország jól érzi magát.
2: Addig mi van, nem itt nyugszunk, amíg nem találunk valakit,
0: aki rossz kedve van. Igen, jöjjön már.
1: Ha kell, akkor 10-ig telefonálunk.
0: Igen. Tényleg, ez az ország nem az, mint két hónapja, vagy nem két, most már régen, amely éve abba hagyjuk ezt a rovatot.
1: Egy fél éve még volt szerintem.
0: Hát nagyon megy ez idő. Zsolt, 52 éves, kicsit morózus, de feloldom.
1: 25 éves férfi, Ildikó.
2: Jó, egy 7 éves kisfiú.
8: Igen, tessék.
0: Kezi csókolom, jó reggelt kívánunk.
8: Jó reggelt.
0: Ó, csókolom, kezi csókolom. Zavaratunk egy pillanatra, egy élő rádió műsorból telefonálunk, a Balázsi című műsor.
8: Jaj, dolgozók, nem tudok beszélni. Csak fegyelmit kapok, ha meglátják.
0: Akkor csak azt tessék elmondani, hogy jól tetszik lenni, vagy nem? Jó kedve van?
8: Én jó vagyok.
0: Egy keresztnevet tetszik mondani?
8: Tessék?
0: Keresztnevet.
8: Erika,
0: aki jókedvű. Jól van, Erika, akkor jó munkát kívánunk. Csókolom, puszi.
8: Köszönöm, Vika.
0: Csókolom, Erika. A legnagyobb beszélgetésünk lett volna, csak nem akartam nyúzni.
2: Nem lehet fölvenni.
0: De tudtam volna még húzni. Erikát be lehetett volna gyúrni, de nem akartam neki rosszat. Lágyul a szívem, 10 éve még simán berántam egy fél órás beszélgetésre.
2: De milyen élet volt Erikával?
0: Erika nagyon nagy volt. Erika nagyon nagy volt. Erikával jót mentünk volna.
2: Erika valószínűleg közmunkás.
0: Azt nem tudom. Hát nem, ott nem figyelik őket nagyon.
1: Nem, izé volt gépsor, hátul zakatolt.
2: Zakatolt a gépsor?
1: Aha.
0: Lajos.
2: Milyen szigor? Mit kell így bánni Erikával? Szabadítsuk ki Erikát!
0: Lajos, alkoholista, depressziós, de tőlünk jó kedvű lesz.
2: Reggel találkoztam a jó kedvűt.
1: Ha bevettem, akkor megvan.
0: Nagyon iszik, nagyon mély a hangja, de jó kedve lesz.
9: Haló,
0: jó reggelt!
9: Jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánunk! Egy élő rádió műsorból telefonálunk. Egy keresztnevet kaphatunk-e?
9: Kálmán,
0: jó reggelt! Zavarhatjuk egy pillanatra, Kálmán? Néhány kérdést tennénk föl, random felhívunk embereket, nem tudjuk, ki van a másik oldalon, csak megkérdezzük, hogy van ma reggel. Ebből leszűrjük az ország állapotát.
9: Hát én szuperúg vagyok.
0: Na.
9: Én tudok reggelizni.
0: Reggelizni készül, Kálmán?
1: Tojásrántottal lesz, fogadjuk.
0: Kolbásszal.
9: Nem. Hát olyan Nem.
1: Müzli.
9: Teljes kávé, vajos kenyérre.
0: Teljes kávé, vajos kenyérre. Hol kaptuk,
2: klasszikus.
0: Hol kaptuk el kávé? Melyik ország rész? Abban segít nekünk?
9: Borsod.
0: Borsod.
9: Zemplén inkább.
0: Zemplén. Tegeződtetünk? Én bocsánat, mindenkit így magázom, de tegeződtetünk?
9: Persze, nyugodtan.
0: Na, és akkor egy reggeli, mi a mai program? Megkérdezhetjük? Munka, pihenés, nyugdíj?
9: Hát nem, én nyugdíjas vagyok, és most majd megyek le egy házhoz, ellátom a jószágokat, és a kertet rendeztem.
1: Saját jószág? Mik vannak? Csirke, disznó?
9: A két tyúk és egy macska.
1: Ja!
0: Azért ez még nem egy komoly állatfarm, de hogy akkor két tyúk és egy macska. Ez helyesek.
2: Kálmán az álmomat éli. Ez az én álmom. Ez az állatpark, amire szüksége van. Két tyúvágás tyúk, meg egy jó kövér macska.
0: És akkor így a kis tyúkok, azok ilyen kis saját tyúkok, kis saját tartásra?
9: Saját, igen.
0: De úgy velük nincs sok teendő, nem?
9: Vettem, és megmaradt kettő megmaradt. Vettem 15-öt, és most még van belőle kettő, de ez már marad is.
0: Mi lett a többivel? Hát tovább mentek? Vagy?
9: Tettünk kést a nyakukba.
0: Kés került a nyakukba. És a kettő hogy úszta meg? Szimpatikus? Vagy megszeretted?
9: Az egyik az nagyon öreg, már körülbelül 10-12 éves körül lehet, annak már majd békésen elhúny.
0: Ó, akkor
9: a másik meg gyönyörűen tojt, mikor vágásra került sor, és így megfegyelmeztünk
0: neki. Jaj, de jó, szép tojásokat hozott.
2: Kidolgozta magát a halálmarkából.
9: Most is toj, igen, minden nap van két tojás.
0: De jó.
2: Az igen.
0: Na és milyenek a nyugdíjas évek? Jó, egyébként kis állattartás, kis csirke, kis macska, mivel telik?
9: Persze. Hát így, ilyen. Mindig elfoglalom magam, hogy ne unatkozzak.
0: Hogy legyen valami kis teendő, vagy legyen egy kis foglalatosság.
9: Igen, meg sétálgassak, biciklizek, ilyesmi.
0: De már egyedült elnek a nyugdíjas évek? Nincs már senki?
9: De párom van, meg gyerekek, unokák.
0: Ó, hát akkor azért, itt van munka is, meg jönnek, meg akkor van család, meg szeretet.
9: Így van. És most már Szerte-Széllyel vagyunk. Az egyik Debrecenben, a másik Pesten, a harmadik még itt van.
0: De jó, de hát akkor még jönnek a gyerekek meg az unokat, de hogyha hangulatilag, akkor jól vagy, meg úgy minden rendben van, úgy azt hallom.
9: Persze, én nem panaszkodok amúgy se.
0: Kálmán, de örülök, hogy találkoztunk. Beszélnénk még, csak nekünk mennünk kell, de nagyon örülünk, és ma megállapíthatjuk, akivel beszéltünk, jó kedvű volt, és pozitív, és már gyanús a vidám.
9: Köszönöm az érdeklődést.
0: Köszönjük. Szia Kálmán, vigyázz magadra, ciao.
10: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
8: Lehet is.
7: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
8: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerekcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
12: Annyi után előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tegnap. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Az államfő szerint az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Befejeződött a BKK jegy és bérlet automatáinak korszerűsítése Budapesten. A fejlesztés során mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A BKK közlése szerint az automaták 2014-es bevezetésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az ezeken keresztül értékesített jegyek és bérletek összértéke meghaladta a 442 milliárd forintot. 9 ittas motorcsónak vezetőt szűrtek ki a rendőrök egy kétnapos ellenőrzés során a Tiszatavon. Az akció a környező közutakra is kiterjedt, ahol további 6 ittas autóssal szemben intézkedtek. A földön, a vízen és levegőben végzett ellenőrzés során több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert pedig feljelentettek. A vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 8 eljárás is indult. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Változékony, de forró nyári időre számíthatunk. Időnként megnövekszik a felhőzet, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és a szél is megélénkül, de a hőmérséklet országszerte 30 és 38 fok között alakul, és hasonló időre számíthatunk holnap is.
0: Közlekedési hírek.
1: Időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani napközben az Üllői úton, valamint sávlezárás van a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és forgalmi rendváltozás nehezíti a közlekedést a Budafoki úton kifelé.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Ma csináljuk is
6: jó,
5: meg.
6: Jó, csináljuk meg, ez jó. Nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 éveset tudtam meg, hogy Songuku pinca, sonka, gomba, kukorica. Mondom, ez valami Songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka, gomba, kukorica. Hát tudtam!
7: És mindenki azt mondta, hogy persze.
6: Hát 6 éves korom óta tudom.
5: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
7: Hát az érdeklődési körödnek
5: igen, az a belső, az a belsőség. A belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség, ugye meg az a meghittségnek a szinonimája. Igen, és ezt rendszeresen máshogy használtam.
6: Én nekem most olyan például, én se tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
7: Miért arra gondolod, hogy az faros?
6: Na, ez például nekem ez faros. Faros.
5: Jó, ne hát picsálj annak a faros
6: lemeznek. Hogy miért faros lemez? Hát faros lemez. Az farost lemez. Hát rost.
7: Farostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
5: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
7: Figyelj. Volt új kígyóson farost lemez.
6: Ez 48 évesen kell megtudnom ezt is.
7: Hogy nem
6: faros. Simán, mindig, hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát nem, sosem hallottam a téta végig, hogy farost lemez. Én azt nem tudtam.
7: Hol a fara a lemeznek?
6: Ez egy kérdés. Jó, persze, gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros levezze az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem
5: egy faros levezet.
6: Faros levezet tettem oda, de az nem teljesen volt. Nekem ez tök új.
5: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írják, és szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
7: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
6: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag. De az K-val mondom.
5: Igen, de nem, mert ez G-vel van.
6: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
5: Vagy a tejhatalom.
6: Tejhatalom.
5: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
6: És ezt úgy, ugye, úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
5: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
6: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
5: tejhatalom.
7: Igen, de ki mondja így, hogy tejhatalom.
6: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidite tejhatalom, ugye, az így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várállott most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok, most kőhalomnak értettem, és mondtam.
5: És azt, hogy a szamár az nem máhás, hanem málnás? Málnás szamár.
6: Málnás szamárnak gondoltál
5: sokat? Megjött a málnás szamár. Ez mi?
7: Ő hozta a málnát?
6: Igen.
7: Sok málnát.
6: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a kampóját a kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a kampó a helyes. Kampó.
7: Kampó.
6: Kampó.
5: A kampó.
6: A kis kampó. Egy kis tibeti szerzetes. A kis rimpocsa, a kis kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos, igen.
7: Akkor a klasszikus gyerekek a rükvert, lükvert.
6: Lükvert,
5: nem is értem, hogy miért nem el van a kocsiban.
7: Ugye? Hogy lükvert,
6: igen, tényleg. Lükvert, sokan mondták így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicilin labdát 45 éves koráig, Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztelyem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban, csak bújjatok rajta helyett, csabújjatok rajta.
7: Csabújjatok?
6: Felnőttén tudta meg, hogy a csabújjatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a táppénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem
7: táppénz.
6: Hát az táppénz.
7: Táp.
6: Mert az távpénz. Mert ő most is rosszul jelzem.
7: Nem, az... akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
6: Én nem, ő azt írja, hogy én a távpénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
5: Érted? Tápnak
6: ilyen. De hogy táp... De nem,
5: T-A-P.
7: Pénz. Igen, de akkor nem lehet P. T-A-V, hogy távolmaradási...
5: Távolmaradási pénz. Tehát máshogy, de nem lehetett értelme szót. Nem mondhatok.
6: Ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy távpénz.
7: De nem, mert két tével írott.
5: Két
7: táp,
5: P. Távolmaradási...
6: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelem a képes pótló jövedelem arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalombiztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
5: Igen.
6: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett Kodálykörön, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodálykörön. Aha, azt itt tudtam.
5: Tetsz halott helyett teszt halott?
7: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen a
5: teszteled
7: igen, a halottságodat?
6: Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
7: Kicsi a bocs?
6: De és egyébként ez stimmel. Kicsi a bocs, de erős. A
7: bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
6: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülét boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
5: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
6: Nem ilyen posztraumát.
5: Leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőség, és nagy betűkkel rajta volt, hogy Bújék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
6: Bújék.
5: Bújék, tehát mint lakatosék. Sebestyénék.
7: Ja, értem! Hogy hívják, hogy
6: tehát a bújékra...
5: Egy család ült, egy kanapén mosolyogtak, és feléjük volt írva, hogy bújék.
6: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a búcsalád van.
5: Igen,
6: és...
5: Nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 éves.
6: Igen. Ez a búcsalád milyen érdekes? És kinek van ilyen vezetékneve, hogy bú?
5: Mert hogy címlapon ez a névvel? Bújék.
6: Bújék. Mit írnak a bújékról? Igen. Hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való. Gyerekként nem tudtad.
5: Micsoda, az
6: nem
5: tudtad. Az tölteni való.
6: A TV Paprika, jaj, de jó!
5: Tölteni való.
7: Mert tévében látott, vagy mi?
5: Mit tudom, hogy hülyék az emberek? Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
6: Egy paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
7: Ez csak az
6: emberek.
5: Hát az, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
6: Hát szerepel a tévében.
5: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy van hülyeség.
6: De örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
7: Na, azt mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
6: Kombinált.
7: Persze.
6: Na, akkor az oldalán... megijedtem, hogy azt én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam. Kombinált. De az nem kombinált akkor.
7: Nem. Csak aha, ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
6: Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosítottak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia. Fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
5: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
6: De az jó, de, az hátrébb az agarakkal.
7: Jó mondod, csak sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
6: Vidarébb az agarakat, attól megnyugszol.
7: Mert rádúszítják az agarat, nem?
6: Ja, és akkor és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
5: Ah, figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Mára jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
6: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
7: Mi van?
6: Hát ez nagyon király. Megint egy évvel öregebb lettél, és bölcsebb kiskanál. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell. Írja valaki.
5: Óriási.
6: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
5: És ilyen cuki, aki azt írta, hogy ő azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
6: A liba baba.
7: Hát mert hogy a liba baba,
6: ez tök kedves.
7: A liba, igen.
5: És a 40 rabló.
6: A liba baba és a 40 rabló.
5: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
6: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
7: Ideki?
6: Ideki, igen. Most tudtam meg, hogy a csigaháza sose éget le.
7: Na persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
6: beszarás,
7: hanem hogy a fölötted lévő égbolt a házad.
6: Meg volt ez neked?
5: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
6: De ugye, hogy nagyot üt?
5: Igen, ez is nagyon ütött.
6: Ég a házad ideki.
5: Igen.
6: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
5: Ez költészet.
6: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
5: Nem hazudik.
6: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész, nem, ezt nem bírják
7: feldolgozni. Jó, és a Paliban vagyunk?
5: Az Pariban vagyunk.
7: Hát persze.
6: És mondták így, hogy Paliban vagyunk. Jó, én a faros lemez után megyek, kussolok.
5: Ezt akartam mondani.
6: A tévépaprika meg a faros lemez után, mi meghúzzuk magunkat. Tehát itt csőhülyék vagyunk.
7: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
6: Garambol, gével?
7: Hogy nem karamboloz, a garambol.
6: Az de kemény.
5: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törp apa.
6: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
5: Tehát, hogy
6: ez... Micsoda?
5: Na, nem az van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztás, ez a rangja.
6: Ő nem tör papa.
5: Nem tör papa.
6: Ő nem tör papa.
5: Hanem törp apa.
6: Ne csinálj!
7: Nem, a törp papa.
6: Az tör papa.
5: Mondom.
6: Tör
5: papa.
6: Várj, mondjuk ki. Tör papa. És most a másik. Tör papa.
7: De nem mondod is, hogy törp apa.
6: Törp apa.
5: Törpapa.
6: Nem, az papa.
7: Törpapa.
5: Nem, kezdetek el, nem.
6: Ne száll, hát de.
5: Törpapa.
6: Ebben hallom annak a hangját, vagy ha hallgassuk, az törpapa.
5: Törpapa.
6: Nem törpapa.
5: Nem.
6: Ne csináld. Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
5: Most mit érünk legyünk ez a sok
6: évben? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-t vagy a Wikipedia-t. Valaki ezt mondja, igen. Hát ez úrább, mint a teljhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
5: Jó, nekem végem van, és kikapcsolom ezt.
6: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életben. Azt a mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga eleven elég, érted?
5: Lefagyott a Viberem.
6: Az a nyambat csiga nem fog eleven elégni, hanem hogy ég a házad. Érted? Érted? Nem ég el a csiga.
5: Én sem hittem, hogy megtámadták.
6: Hát csigabig a gyerek, ég a házad ideki.
7: Hívjunk tűzoltót, mentjük meg.
5: De másképpen miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
6: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel a izével. Na, mi van a törpapával?
7: Az törpapa. Az törpapa.
5: Törpapa. Nem, én nem hazudok ezt ide.
7: De honnan tudod ezt? Mert ki volt írva, hogy törpapa?
5: Oda van írva, ez a pozíciója és a rang.
6: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
5: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős. Érted?
6: Érdekes.
7: Hát de törpapa.
5: Apa.
7: És nem lehet, hogy két P, tehát törp.
5: Nem két P, egy P. Törp apa.
6: És akkor az törp illa, vagy törp illa?
7: vagy törpi lap.
5: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
6: Az biztos. Az ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
7: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
6: Törp, ugyanis, de mondod, törp papa.
7: Törp papa. Így van. Nem? Ugyanis törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
5: Tehát az tör. Ez volt az érvelés.
7: Ez a törpilla.
5: És nem az van, csak
7: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
5: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
7: Nem törpolyáca, nem törpilla,
5: hanem olyáca. Amikor összevonódik két szó,
7: ez az, hogy nem, hanem törpolyáca.
5: Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó,
7: akkor... Most szúrod szívem magad, csak mondom.
5: Miért?
7: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
5: a két szó. De minek?
7: Mert a törp...
6: Hasonulás van.
5: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
7: Oké, okay, a törp pillában is ez történt.
5: Igen, és akkor magad ellen beszél, tesó.
7: És akkor a törp papában...
5: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondold végig, hogy mondasz.
7: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp.
6: És akkor a törp...
7: Érted?
6: Törp erős.
5: Törp erős.
7: Oké, és a törp pilla.
5: De minek mondod? Miért ez a törp pilla?
7: Nem mondod. Ugyanezért nem mondod.
5: Ezért van, de ez a nyelvtan miatt van.
7: Hát ezért nem mondod a törp papába
5: se. De nálam igaz van, más hangzó, magánhangzó követi, ez a törp apa. Törp erős. Akkor miért törp erős?
7: Pilla.
5: Törp erős?
7: De az a törp pilla.
5: Törp erős.
6: Hát de most mi sem lehet perős.
7: Pilla, én is el
5: tudnék számítani szomorú. Nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
7: Nem tehát, megyek ellene. Mondom,
6: de jó, apa volt vagy papa, ezt mondja nekem, csak ezt a faros lemez is sem faros lemez, hanem faros.
7: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
6: Hát megdugta a törpillát, és lefiatod a száz törpillát.
7: Hát nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
6: Hát olyat is láttunk már. Hát, ez egy csúnya családi fertőzés, mint a kerti feminin.
7: Plusz egy öregember, hát mit apázod, az egy papa.
5: Figyelj ide! Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
6: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t.
7: Jó.
6: Hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés. Tehát, hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
5: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, ez a végessége az életeket. Amikor lemaradtad a testedet.
6: Szeresd a testem, baby, még le nem maradom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
7: Jó, de jó.
6: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nészorgázomban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Márton Ludon. Márton Ludon. De hogy azt kérdezi, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
5: Álljunk meg egy pillanatra.
6: Várj, érvek,
5: igen. Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra, fordítsa le, mert ugye most angolul, mit mondtál, hogy papa Smurf.
7: Igen.
5: Igen, ugye angolul. Akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, dedit vagy apukát.
6: Aha. Vagyis?
5: Tehát ez azt jelenti, hogy törpapa.
6: Még csak meg se hallod a különbséget.
7: Nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
5: De miért nem az apukájuk?
7: Mert nem ő csinálta.
5: Tudod, mi a baj? Az a baj vele, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
6: Letebelte a törpillát, elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lefi a száz. Az egész vese egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
5: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törp.
6: És aztán nagyon elkapták.
5: Igen, de egy varázslat állt.
7: És aztán húszpókot is.
6: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Hát az nagyon nagy duma. Egész gyerekkorában ezt hallgatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
5: De mi, mert benne a meggyek, nem azok a kémek?
6: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat, a ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
5: És miről szól a dal?
6: Leverlek, mint vaka poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte, nagyon röhögtem, amikor gyerekkorom ezt így énekeltem.
7: Hívott.
6: Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
7: Puha testű
6: éjszaka. Puha pesti éjszaka.
7: Az puha testű.
5: Puha testű éjszaka?
7: Puha pesti, igen.
5: Éjszaka, igen.
7: Az nekem is puha testű.
5: Puha testű éjszaka?
6: Nem, az puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. Na nem puha esti? Az puha testű?
5: Puha esti éjszaka.
6: Nem, az nem puha testű éjszaka.
5: A puha testű éjszaka nem lett?
7: Hát igen, hogy egy olyan tudod ilyen.
6: Miért az puha esti éjszaka?
7: Szerintem is puha testű.
6: Ne szívassál már, az puha testű.
7: Szerintem is puha testű éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan nagyon otthonos puha testű éjszaka.
5: De hogy lett puha testű?
7: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
5: De mit ír a
6: szám? Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha testű. Hú, hallod, puha most már nem bírok egyébben fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakaként. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
5: És valaki a Pácz sót, azt mindig egybeolvasta.
7: Igen, Pácsó.
6: Az
7: Pácsó.
6: Igen, Pácsó. Hát Pácsó. Az a Ferinek is a beszeneve.
7: Persze.
5: Pácsónak
7: hívja. Pácsó. Engem úgy kígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nititres Pácsó.
6: Nititres Pácsó, azért
7: mert
6: Pácsó.
7: Hát persze, egyben volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
6: Érted?
7: Csoda, hülyeség, ez ilyen nincs, hogy
6: azért Pácsó. Azért csak a tévipaprika van, meg a faros levez. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a songuku pizza, érted? Pácsó, persze. Hát
8: nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok.
6: De jó.
8: Távoli hang csak a gyász, mekkora nóta, atya Isten, ezt nagyon megér.
5: Amúgy ez egy életérzés, nem? De most gondolj.

0: tessék, de ez a vonat jó, nem vált.
1: A vonat nem vár. Elindult már.
0: Így van, a fagyi nem szőnyeg. Így van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágosodásait.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akciódev.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
10: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
1: Erre felírok valamit. Grand Debut Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a granddebut2026.hu-n.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. Már várják az önkénteseket az érintők babasimogató programjába. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felső határt szabott a kormány az állami vállalatok vezetői fizetésének. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mint egy 4-5-szöröse lehet, az éves prémium pedig nem haladhatja meg a fizetés 20%-át. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökeinek tiszteletdíját a minimálbér 1-3-szorosában maximálták. A politikai vezetők az ilyen testületekben betöltött tagságukért nem kaphatnak külön díjazást. Nagyobb önállóságot kapnak a tankerületi iskolák igazgatói és nevelő testületei a most hatályba lépett módosításokkal. Bővülnek az intézményvezetők munkáltatói jogkörei, a tantestületek pedig ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket, és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat útján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába, amely a kórházban magukra maradt csecsemők gondozását segíti. A civil kezdeményezés célja, hogy képzett önkéntesek simogatással, ringatással és személyes törődéssel legyenek jelen azok mellett a babák mellett, akiknek nincs hozzátartozójuk. A program hosszú távon 4500 önkéntes szeretne bevonni, hogy minden olyan kórházba jusson segítség, ahol erre szükség van. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline Jogsegély Szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
1: A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő, a hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: sor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítése? Azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
2: Kisiklott az élet.
1: Eszed magához ölelt 6 kiló villamoskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
2: Hol vagyok a listáról?
1: Örök fogyasztóként és
3: legnagyobb
1: rajongóként.
2: Egy Matuzsálem.
1: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
2: Életműdíj, vagy nem tudom.
1: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, Hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
3: Jó reggel, sziasztok! Jó reggel, valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
4: Meddig kellett vezetni a listát? Kettő év
3: az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgynevezett tartanom, szóval
1: ezek ATP
3: azóta viszem.
1: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy hogy lehet ezeket tartani?
3: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor nem, ugye mindegyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom, és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
1: Jó,
3: és ebből lett egy nagy világsiker.
4: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
3: Nincs, ilyet még nem láttam.
4: Egy cukrászdában?
2: Egy csoki táblában vésték a nevét.
1: Igen. Albánok hányadikok lettek?
3: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
1: Ugye van ez egy éles albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
3: teljesen más kategória.
1: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
3: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládéfagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
1: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
3: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember
2: örülök,
3: vagyok.
2: Örülök, hogy megismerhettünk különben.
4: Nyugodtan tovább.
1: Te csak egyén. Visszatért, hallottam, visszatért.
3: Még
1: megszólalt.
3: Eszter kimászott a körtés dobozból.
1: Kolumbiai csokoládét hozol?
3: Igen, én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízegyek jöttek be.
1: Neked ezért ki kell menni, vagy meg kell rendelni?
3: Nem, abszolút, hogy ez Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem kell ezért.
1: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
2: Vagy a kiszapani csokoládéra.
1: Igen, tehát mit tud?
3: Nekem például ugye maga azok az ízélyek jöttek be benne. Egyrészt egy van benne egy pici gyümölcs, kölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
1: A kolumbiai sem fehér, a csoki kérdezik, hogy
3: nem.
1: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
3: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
1: Kokoládé.
2: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
1: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriába, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
3: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
1: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból kicsinál jobban.
3: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot, ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
2: de
3: viszont én ezt nagyon preferálnám.
2: Vagy ezért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
3: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
4: Megennénk az Eszterrel, mire kiérnénk a versenyre, ne szórakozz már.
3: Akkor adnánk többet.
1: De voltok csalni, várjátok.
3: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi közöd úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és van, aki elkészíteteket a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
4: Fagyit?
3: Például, ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett a nagyi fagylaltjával.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatná erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
1: Hogy
3: oda meg kell érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrészből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy húzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyra alatt trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virsli fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
3: Igen.
1: Meleg szendvics fagynak, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylat
2: készítésben.
1: Igen, de hogy vannak trendek például?
3: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylat, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az egy
3: hatalmas trend. Igen.
1: Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
3: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és aznak, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
1: Mi most kísérletezel valamivel, kísérleteztél,
3: nem? És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
1: Unikorn is? A kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
3: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
1: Kápia paprikából?
3: Kápia paprika és málna.
1: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát ezeket hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
3: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápja paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó
1: működik. És működik együtt a két abszolút íz. De ez így működik. A fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
3: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De az nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy nem tudok meleg szendvics hamburger fagylalt.
3: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia mála, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
2: visszajelzés. Jó, azt mondták, hogy mennyire
4: nem pedig megmondani, az a baj.
1: 80 pedig
3: én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás, tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit így tegyünk. Van, javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években, vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom, mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
3: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
1: De nem fogja megvenni a mangót darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
4: színezékelát. Drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
3: Szerintem nagyon. Önmagában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylalt készítő cukrászda, vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem azt, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
1: csak
3: lesz.
1: Fogadni és nem ekkora.
3: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkészítek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppart nagyon-nagyon drága.
1: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombóc 12 000 forintért.
2: Igen,
1: 150 000-ből fagyizik.
2: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
1: Ez egy nagyon változó,
3: én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
4: De akkor nem vagy drágább.
3: Nem, azt gondolom, hogy nem.
1: De hogy jön
3: nem.
1: Ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
3: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
2: Viszont
3: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté a kevésbé jó minőségű fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
1: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon szeretem.
3: Ez igazán jól esik amúgy, én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ezt szeretem.
2: Ez Balázs is elmondhatja magáról.
3: Az utolsó folyással.
1: Csak kevés szerint. Na, hogy a fagyis viccemet. És meg az a fagyis viccemet, a Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
3: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnék egész Magyarországon, illetve Európát is megszírozni.
1: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Az nem semmi, egy 25 milliós.
3: Nem érdekes, nem egy levédek.
4: Köszönöm szépen! Egy Málda csülkös paccal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
3: Csinálják nektek?
2: Nem.
3: De?
2: Nem.
3: Miért?
2: Nem,
3: már a csülkös pacal.
1: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
2: Velem tart a szemkontaktust.
3: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
2: kívánja a csülkös pacal.
1: Igen.
4: Ember egy kiló volt.
1: Na jó, mit kérdezse? Kérhet egyet?
2: Szeretném, hogy a Feri elmenne.
1: Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ezt megcsinálja. Ádám megcsinálja neked.
2: Jó. Felirek egy medvehagymás szuflét kérek.
3: Jó.
2: Mami, nem, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
4: Az jó, medvehagymás libamáj.
2: Tessék, jó, ez a Rákóczi dara.
1: Jó,
2: jó, én hát Balázsnak van, mi ott
1: kérdezik? Egy májkrémeset.
2: Egy ír kávét.
1: Kérek egy
3: jó.
1: Egy ír kávét. Kicsi viszki, kicsi kávé, egy ír kávé.
3: Ilyet csinálunk is amúgy. Jó.
2: Jó, jó, nekem pedig szégyen, és...
1: Resztembáj!
2: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták itt, jó?
2: Kovászos uborkás.
1: Ú, az jó, kapros kovászos, biztos, hogy van.
4: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
2: Csak kiveszik a műhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
1: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
3: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez nem abból
1: készül. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt körtét szem. Nem vagyok hajlandó más típusú
3: körtét. Látod, hogy milyen jó színem van, most érkeztünk haza vele.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
4: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
8: Nevezd még ma a General Nightrun Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
9: Akcióözön az XXX Lutzban!
10: Irány az XXX Lutz!
9: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.

0: hétig.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Minden ötödik nyári szabadidős létesítménynél találtak hiányosságot. Több mint 5000 szabadtéri tűz pusztított a nyáron. Közel 24 ezer futót várnak a Budapest félmaratonra. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyári szabadidős létesítményeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, elsősorban vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgáltak. Az ellenőrök minden ötödik helyszínen találtak valamilyen hiányosságot, ezekben az esetekben megtették a szükséges intézkedéseket. A hatóság hangsúlyozta, hogy a balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a szórakoztató és szabadidős eszközök szabályos és biztonságos üzemeltetése. Az ellenőrzések az őszi szünetig folytatódnak. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Különösen sok dolguk volt augusztus első két hetében, amikor mintegy 1600 esethez naponta átlagosan 100 alkalommal vonultak. Az év eleje óta tarló és erdőtüzekben 77-en sérültek meg, 3-an pedig életüket vesztették. A katasztrófavédelem szerint a szabadtéri tüzek többségét emberi mulasztás okozza. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest félmaratonra. A szervezők szerint minden eddiginél nemzetközibb mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos, gomoly felhős idő, valószínű, erős széllel a hőmérséklet. Éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
4: A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket, egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ok igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
5: Ha nincs akkor is.
6: Ha
5: nincs
6: akkor is. Ezek? Tudom, miről szólnak.
4: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak, kint mikor enged a párja, kit nem enged a párja, és hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
5: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos esténk.
7: Most mi van, mit kell itt tökülökoskodni? Menjetek, de hát akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
6: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állna az a két keréken ősz.
5: Menjek erre, arra. Akkor csak mondom a hétvégét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
4: Na jó, komolyan mondom.
5: Tessék, tehát ennyit erről, aztán hogy én hogy
6: otthon jobb. Otthon a sparhelyt, meg hideg?
5: Nem hideg, azt én használom, vaszes.
4: Sparhelyt? Akkor Feri van a konyhában.
5: Náluk az az egyéb.
4: Még a diszkó volt, mi oldies party volt?
5: Azt képzeld el,
6: Aratóban.
7: Mi volt itt fönt a várban, a Mátyás templom mellett?
4: A Fortuna. Fortuna 40.
7: Az.
4: Tudom. Fortuna, ott volt a Fortuna. Basszus. Tudom. Igen. Most volt hétvégén, tudom. Fortuna.
7: Most volt a Fortuna 40.
4: Nagyon sokat voltam a Fortunában régen.
7: És nem voltál most?
4: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit. Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
6: DJ Otterek nem volt egy páholya?
4: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40-et ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el nekem egy csajos estét.
6: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod a lakást, már folyik a szaraszádból. Egy nettó sittolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és rögtön egy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, túl.
7: Nekem csukaszárom mindenket.
6: Tehát ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bulogatás, és így is van,
7: az otthon maradottak a
6: talajjazzátok? Abszolút, csak és kizárólag. És éneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
4: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történetének meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
7: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
6: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rá méltó.
4: Jó, nem vagy rám pedig méltó. Az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek kis papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, láttad a Géza fenekét, hát nagyon jó feneke van.
6: Teljesen hideg.
4: Nagyon hideg.
6: Hideg nem.
7: Most bennünket például kitárgyal a barátnőiddel? Képzelni, hogy ott mi mit kapunk.
6: Figyelj, barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
4: Durván nyomjátok?
6: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismer téged, ismer az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
4: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, mit lát, miért látunk, vagy mert miért látunk?
6: Reggel öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi, egy másik
7: nő nem csak meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy hogy old meg az otthoni problémát.
6: Ez egy coaching session.
4: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon velem, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
6: Ez szelfisítés történik, ugye?
4: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanácsokkal, hogy milyen hülye vagy.
7: Egyrészt te otthon ülsz, és ki vagy beszélve, ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
4: Öntudatára ébred.
7: Másnap reggel. Valakinek? Nem.
6: Aha. Pontosan az van, hogy egy pici kis továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe,
4: hogy ezt neked is így kell megoldani.
6: Vakon voltam a világban, barátaim. Végül is
7: sziánt te is tudsz venni.
6: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki hol tart az életébe, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik. Hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
4: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
7: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy ilyenre?
6: De azok nyitott ajtónak
4: akárnak. Nem, mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
6: Tehát ez a párkapcsolat, amikor benn kell állni a férfi mellett meg a vécénül. Tehát, hogy ez ilyen szeparációs szorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
4: Nagyon sokan vannak ebben, hogy nem menjen ma a pasi se külön, ne menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk külön, ne menjen.
6: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait. Én nem akarok közösen találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer ezen éveket, tehát olaj és víz, tehát azt nem lehet. Azt...
4: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek, nem. Mennyi felbújtjátok egymást?
6: Sokkal durább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
4: Jó, óvatosan.
6: hogy a szingli barátnő elmesel, hogy milyen kalandokban van része, vagy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világ folyás, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
4: A férjesek és pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják az egy vagy két szingli történetét.
6: Hát és azon elmesed a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgerton néznétek együtt.
7: De akkor nem
6: mondod komolyan. De hát meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz.
7: Na hát, de azt elmeséled a férjednek, és minden... azon túl jó kapcsolatban vagytok.
4: Igen, ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, hogy minden csaj sutyorgóban, vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
6: És nincs sok barátodok, az egy ember.
4: Akkor ketten ültek ott, ő a szingli, az elvált, a kétszer házasodott.
6: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy ki kell feküdnének le, hogyha nem lennek házasok.
4: Van ilyen topik! Mondjál már topikokat!
6: Ezt mi úgy szeretjük, az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás. Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan itt a impulzusokat, amire azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ezt bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán.
4: Ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
6: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik, ne, de figyelj, most szabad vagy, most ezeket sem mondanád
4: meg.
6: Neveket diktálom. És igen, de hogy...
4: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra a proszekóval a konyhába, és a rántásról beszélgetnek.
6: Én ide már keményítővel sűrítek, mióta nem, az van, hogy mi is ugye ilyen élő lélegző emberek vagyunk vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ízek, és hogy amikor elmész, akkor tényleg fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod, ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a tizenéves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és akkor újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
7: Védésdasz szövetség van, nem kerül ki?
6: Hát az attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
4: Ez egy
6: dinamikusan változó védésdasz szövetség. Nem, az igazán jó barátság, amiben ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni. Tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre. Nem engedsz be ilyen, tehát ilyen kalandorokat.
7: Hanem
6: ezek azok az emberek, akik végélték fel a fufrus korszakodat, végélték fel a trapéznadrágos korszakodat.
4: Ott vannak régóta. Igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén, és egy női csapatban egy női estén?
6: Tűpontos vagy, Eszter?
4: Eddig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető ült.
7: Szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni, és hosszabb ideig, mint a fiúk a lányok.
4: Az aljazni, ez mit jelent?
6: A fiúk ezt nem merik csinálni.
7: Igen, ott az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
6: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
7: Igen, hogy nem adott ki. Nem adott ki.
4: És ellenben a nők.
6: Pokorra az összesen.
4: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
6: Abszolút, és tudod, ebben az a biztonsági érzet van, miközben el vagy köteleződve, és szereted a másokat is, a pokolba lemennél érte, és mindent megtennél érte.
7: De közben van
6: az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
4: Ja, és akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
6: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő ilyen hát téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időre szeretnénk olyan dolgot csinálni, amit ugye sem anyagilag sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymás mindenben. Tehát hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megértem lehet. Egyszer én már állom.
4: Ne is gondolkozz!
6: Figyelj, én nem hezitálnék a helyre, csak várj bele. Igen,
4: és azonnal kettőt rendelj belőle.
6: Igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket egy valamiféle kordában, és hogy lázadás.
4: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolás, történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
6: El tudjuk játszani, hosszú ideig tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesztük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
4: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy egy ilyen betítés.
6: Igen, igen. Az megint csak egy program, egy kötelező program. Az a jó csajos program, ha ezt a szót most muszáj használnom, ahol úgy mész haza, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez az én férjem. Jaj, még jó, hogy nem a Pistához mentem, mert az kibírhatatlan alak, tudod, hogy hál' Istennek, ez se kell, meg az se kell. Meg azt érzed, hogy úristen, nem vagyok egyedül a hülyeségeimmel, hanem ez a világ, ez most ilyen, most ilyen nyomás alatt vagyunk, ilyen dolgok történnek velünk. Ez az életkor, ez most erről szól, nem hülyeség, más is őszül, más is ez, meg dödörö, és akkor végén azt mondod, hogy na, jó, hát akkor ez még mindig az én közegem, itt helyben, jó helyen vagyok a világban. Tét nélküliség, ez a lényege, hogy akármit
4: nincs tudnak meg rólad, igen.
6: Nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
4: Igen.
5: Jót nem is vesztek elő?
6: Dehogy nem.
5: De.
6: Kedvenc érám az voltam, amikor én már 4-5 év együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőmnek volt egy ilyen átfedő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, minden Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfi kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem.
5: Nem, én ismerem, de csak kell.
6: És hogy ez
5: pasiként ezt végighallgatni.
6: Nagyon jó, ezek nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is, de most meg az, hogy mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. No. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
4: Itt van az SMS közben, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Itt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
6: Hát ha egy szexelt, szex. Akkor az azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan alapot kell
5: tenni. Akkor nektek is megvolt.
4: Egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezik.
6: Azt a csapatért csinálta, igen. A legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette el a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucilózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelése az
4: minden benne van.
5: Volt. Sose jutsz el a szexig.
6: De
4: hát hogyne, hát az is benne van.
6: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kézni, minden.
4: Na, ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
5: de hogy sztorit is mi rövidebben
4: beszéljük. Abszolút, sokkal rövidebb, igen. Oké. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld. Nem párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kiavítása, a menj haza, és oldd meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
6: Van ilyen barát
4: megvilágosodás van-e?
6: De én az a fajta barát vagyok, aki azt szokta mondani, hogy add a telefonod. Add ide a telefonod, és felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
4: Te vagy az elmondani.
5: És megcsináltad
6: már? Add ide a telefonod!
4: Te miért lehet, hogy elfogálni akarok?
5: Ennek itt véget kell vetni?
6: Beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
4: Mi a pinkodon?
6: Persze, van ilyen is, de...
4: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza, és legyél ilyen
6: nem,
4: vagy
6: az
4: olyan.
6: A problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott választ, hogy akkor ez hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosság, de nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transzgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal, a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
4: sokkal egyszerűbbek vagyunk.
5: Ezt
4: mutasd az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
5: Mikor megyünk el túrázni vele?
4: Szingli vagy? Tindereztél? Mutasd? Ah, tényleg jó. Még kettő vodkasátot kérnék szépen. Túrázni? Igen. Generációs félelmek, meg transzgeneráció, meg család. 4 vodkasátot kérnék szépen.
5: És meg bőnök boldva.
4: Úgy, de szép ez a motor, hajköpcentis.
5: Oda nézett a
4: csaj. Oda nézett.
6: Hát és ki hal meg hamarabb, ugye?
4: Mi?
6: Ki hal meg hamarabb a férfiak?
4: És miért halunk meg hamarabb?
6: Azért, mert
4: még éppen... megöltök minket. Mert házasságban vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
5: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
6: Tehát én még javában a transzgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, amikor ti már sziklákról ugrattok le motorokkal, ezért van ez így. Tehát ennyi az oka az egésznek.
4: Végem. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána két napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátnőim mindig jó tanácsal látták. Ott ment a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és két napig nem szólt. Két napig nem szólt az urához. Igen.
6: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogy valaki mintázatban viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez meg ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
5: Már lököd is rá a választ.
6: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés majd bekövetkezés volt, és hogy
5: ez volt.
6: És ez a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, te jobb barát tudjál lenni.
5: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
6: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
5: Az nem te vagy.
6: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, hanem meg kell történnie, és amúgy nagy képű dolog elmondani előre. Ezt is kell, megtanultam magamról.
5: Meg úgy se hiszi el.
6: Meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz,

0: Vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Akcióözön az XXX Lutzban!
9: Irány az XXX Lutz!
8: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
10: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
11: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
12: Világsztár DJ-k élőben.
11: ATB.
12: Ferry Corsten.
11: Umek.
12: Dahul.
11: DJ Quicksilver.
12: Brooklyn Bounce.
11: És az összes hazai legenda.
12: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
13: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
14: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
15: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
16: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
17: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.

0: állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tegnap. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Az államfő szerint az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A magyar érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Befejeződött a BKK jegy és bérlet automatáinak korszerűsítése Budapesten. A fejlesztés során mind a 280 korábban működő automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A BKK közlése szerint az automaták 2014-es bevezetésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az ezeken keresztül értékesített jegyek és bérletek összértéke meghaladta a 442 milliárd forintot. 9 ittas motorcsónak vezetőt szűrtek ki a rendőrök egy kétnapos ellenőrzés során a Tiszatavon. Az akció a környező közutakra is kiterjedt, ahol további 6 ittas autóssal szemben intézkedtek. A földön, a vízen és levegőben végzett ellenőrzés során több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert pedig feljelentettek. A vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 8 eljárás is indult. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
1: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: A délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 30 és 38 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor zivatar csak helyenként inkább a keleti ország részben fordulhat elő. A hőmérséklet éjjel 15 és 23, még holnap napközben 27 és 35 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akkor hogy itt van a Schwarzi, néztétek?
1: Bizonyán világsztár van, biciklizik mindenhova.
0: Felbukkan a bazilikánál, elbájkozik, követik itt a magyar haverja, jönnek, mennek, spanoskodnak. Rendben van, ezzel nincsen semmi baj. De ti hallottatok már olyat, hogy hétköznap vagy hétvégén nem éjszakai forgatásra, hanem nappali forgatásra, konkrétan szombaton és vasárnap lezárják az M2-es metrót a Deák és az Őrsvezértér között? Hát haló!
1: Az kemény.
0: Hát kérem szépen.
2: Mert eddig még csak gázolás miatt szokták lezárni.
1: Igen. Mert egyébként a metróban nappali sötét van, meg éjszaka is, tehát tök mindegy, hogy mikor forgatsz, ugye? Igen. Nem kell hozzá nappali fény.
0: Nem kell hozzá nappali fény, és ezeket a nagy szetteket azért úgy szokták, hogy általában ne zavarják a lakosokat. De most a Schwarzi és a Sharon Stone elérte már nyilván a produkciós cég, hogy lezárnak egy konkrét szakasz szombaton és vasárnap. Hello M2, ez nagy dolog. Tehát, hogy minden ilyen lezárás sokszor este csinálnak, vagy forgalmon kívül, vagy nem frekventált időszakban. De egy komplett metró vonalat zárjanak le két napra, azért ez még amerikai produkcióknál is nagyon-nagyon ritka.
1: Hát az van, hogy Schwarzi már idős. Igen. Kicsit, ugye? És nem bírja. Nem, így van. Nem bírja az éjszakai forgatásra. Azt mondta, hogy srácok, ha én kellek, nappal forgatunk.
0: Akkor csak nappal forgatunk, mert estő már csicsikál.
2: Nagyon sok idő berendezni a szettet, és annak is kell idő. Tehát, hogy az szerintem maga nem az effektív forgatás, az két napos, hanem abból egy nap kábel az előkészület.
0: Aha. Lehet, hogy így van. Minden esetre azért ez nagy produkcióknál is nagyon ritka, hogy jönnek cégek, vagy külföldi gyártott cégek, és ilyen magyar koprodukcióban, vagy ilyen szerviz cégeken keresztül, ők elérik, hogy két napra lezárják a metrót. Azért az gyerekek azért az
2: átdólog,
0: mindenképpen nagy
2: dolog. A kontrollnak a második részét fogják forgatni.
1: Arnival.
2: Csak most ő lesz benne a BKV ellen.
0: Igen. De tök jó, hogy itt szeretnek minket ezek a produkciók, nem? Egyébként
1: szeretik a szakértelmet, meg szerintem még mindig olcsók vagyunk.
0: Olcsók vagyunk, nagyon jó a szakértői gárda, igen, és nagyon erős a magyar filmgyártás. Tehát, hogy egész ez, meg hát jó a lokáció. Tehát, hogy nagyon jó a lokáció, meg ezek a szervizcégek, ezek ugye baromi sok helyszínt felkutatnak, illetve Magyarországot tudják nagyon sok helyszínnek eladni.
2: Tehát, hogyha megnézed... Az utcaképünk szerintem nagyon szépek az utcáink, nagyon szép, tehát a Duna is nagyon jó, tök jó panorám, vannak ilyen futurisztikus épületek, vannak régi vágás épületek.
0: Voltunk, mi voltunk, hát az Evitában mi voltunk, Buenos Aires voltunk, Moszkva voltunk, nem tudom, voltunk London, forgattak itt Mission Impossible, tehát rengeteg jelenetet lehet nálunk úgy eladni, hogy valamilyen világvárosnak ábrázolnak bennünket, és azt mondják egyébként, hogy a hatóságok is viszonylag rugalmasak, tehát hogy azért szeretnek minket nagyon, mert hogy el tudják érni például, ez én azt gondolom, hogy Londonban fényes nappal ez lehetetlen lenne, hogy te a 23 metróvonal közül egyet egy napra vagy két napra teljesen kiiktassál fényes nappal. Szóval Schwarzi akkor még mindig jó, gyerekek.
1: Most én azt
0: még
1: értem,
0: mindig jó a Schwarzi.
1: Hogy miért kell lezárni az egészet?
0: Azt hiszem, bárját, tehát, hogy részben zárják Deák Őrs. Tehát ugye az indul a Moszkváról, a kettes metró, az elmegy a Deákig.
1: Moszkváról.
0: Moszkva. Aha. Akkor elmegy egy déli pályaudvart, egy Kossuth teret, egy Batthyányi teret, és akkor a Deákon áll meg, és a Deák Őrs vonalat csekkolják és zárják.
2: Úgy gondolod, hogy nem lenne zavaró, hogyha csak az egyik vonalon lenne lezárva?
1: Hát, miért nem a legvégét zárod le? A Fehér úti végállomás, meg egyel vissza, és akkor ott forgatgassanak.
2: Meg ugye az már felszínre feljön. Már
1: akkor előtte egyel, mit ötözködsz.
2: Azért, mert ezek a szép megállóink, amik kellenek nekik a filmhez.
1: Igen.
2: Hát ez kell nekik, ez a látvány, úgyhogy ezért nem jó az, amit te mondasz.
0: Igen, abszolút, tényleg. Ugye itt forgat most a Dűne, itt forgatod a Szárnyas fejvadász, ez tehát tényleg nagyon-nagyon sok produkció. Na, mindjárt felhívunk valakit, aki ilyen produkcióban dolgozik.
2: Az M2-es metrón ül, és megkérdez, hogy milyen érzés a számára.
1: Hogy ugyanott fog ülni a Schwarzi is hamarosan.
0: Így van. Ugye, tulajdonképpen ilyen location manager, ugye mondhatjuk azt, hogy egy ilyen felvételvezető, ugye ezek mindig ilyen hát tulajdonképpen szervizcégek, amiket elküldenek ide hozzánk, és akkor ezek a szervizcégek kutatják fel a helyszíneket, meg állítják össze a büdzsét ezekre a forgatásokra. És egy ilyen szervizcégnél dolgozik, és dolgozott ugye a Dűne 2-ben, a Vörösverében, a Barbárokban, a Borgiákban, Saul fia terápia, tehát nagyon sok produkcióban, hogy mégis ez hogy néz ki ilyenkor, hogyan egyeztet egy hollywoodi cég egy magyar szervizcéggel, mi a szervizcég feladata, és hogy mi az, amit még talán ők se tudnak elintézni, illetve mi volt a legnagyobb dolog, amit elintéztek.
2: De le tudjuk záratni magunknak a hármas metrót jövő hétvégére.
0: Az milyen jó lenne, legalább egy megállót. De szerintem ez egyébként hollywoodi viszonylatban is nagy dolognak számít, hogy egy metróvonalat két napig teljesen.
1: Hát a főváros teljesen egy fűtőjére érted, és akkor azt mondják, hogy hopp.
0: Valakit nagyon elintézte ezt. Igen, Pejgó Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó reggelt.
3: Hello. Sziasztok, szép jó reggelt kívánok az összes hallgatónak.
0: Ez a location manager, ez ilyen felvételvezető, vagy hogy lehet ezt így magyarra fordítani, vagy milyenek a magyar megfelelője?
3: Igen, ez a helyszíni felvételvezető, de igazándiból mi location managerek, mi felelünk a helyszínek. felkér, onnantól kezdve, hogy ki van választva egy helyszín, a teljes leszervezése A-tól Z-ig.
0: Ezek jól mondom, hogy ezek ilyen, tulajdonképpen ilyen szervizcégek, akiket a produkció megbíz, hogy ti itt keresétek meg a helyszínt, szervezzétek le, küldjétek el nekik, hogy tetszik, és ha úgy döntenek, hogy tetszik, akkor ti feleltek ezekért a helyszínekért.
3: Így igaz, így igaz. Mi általában szabadúszó location menedzserek vagyunk, és abban a produkcióban megyünk, ahova hívnak.
0: Aha, és akkor ti elkülditek ezeket a jelen esetben, mondjuk nem tudom, hogy nem te, de hogy valaki ilyenkor egy location menedzser, az elküldi a kettes metró megállóit, a Deáktól az Őrsig, és akkor ezt megnézi a produkció, és azt, hogy igen, kell, próbáljátok ezt nekünk két napra teljesen lezárni.
3: Körülbelül így történik, ahogy mondod, röviden és egyszerűen.
0: Ha. Mennyire bonyolult egy ilyet? Mert azért ez meg nem megszokott dolog, hogy két napra lezárjanak egy fényes
3: nappal metrót. Ez nagyon bonyolult. Ez egy nagyon bonyolult történet, főleg egy ilyen metró esetében. Ennek biztos vagyok benne, ha bár nem tudok részleteket, de legalább egy másfél-két hónapos előkészítési időszaka lehetett, mire minden engedélyt beszerzel, hiszen ez baromi összetett, mert nem csak az van, hogy ott vagy egy állomáson, hanem az van, hogy metrót is akarsz használni. Lehet, hogy azon a metróval átsolansz másik állomáson, ahol égni kell a lámpának, azon az metróállomáson, ahol te forgatsz, ott ugye nem lehet senki, ahogy a kolléganőd is mondta az előzőekben, ott az előkészületi munkák is hosszúak lehetnek, és aztán pedig a helyreállítási munkák is. Szóval, hogy ez egy sok lépcsős folyamat, nem csak a BKV, hanem a BKK bevonásával, úgyhogy ez nem egy
1: egyszerű. Most gondold el, hogy a film a 70-es, 80-as években játszódik, ott mi átalakítás van.
0: Akár hogy a megállókat,
1: igen,
0: persze.
1: Igen, hogy mondjuk a digitális kijelzőket el kell tüntetni, mert az akkor még nem volt.
0: Igen, tehát amit nem tudnak mondjuk utómunkába, igen, a szettet egy kicsit átrendezni. Nyom ilyenkor alatba, hogy Schwarzenegger és Sharon Stone van a szereplő listán?
3: Én azt gondolom, hogy ezeket a húzó neveket ki lehet használni, de nem ez a fő döntő tényező.
1: Hanem a lóvé.
0: Hanem a lóvé, hogy mit fizet mondjuk a BKK-nak egy ilyen esetben mondjuk a produkciós cég?
3: Figyelj csak, igazán lehetséges, de ezek viszont fixáros dolgok. Nagyjából előre ki lehet számolni. Szóval nem az van, hogy most azt mondják, hogy hello, én vagyok Schwarzi és Sharon, és akkor most mi fizetünk 100 millió forintot. Nem azon múlik igazán.
1: Miért a BKK-nak van egy ilyen listája, hogy mit tudom én, kettes villamos a Duna mentén egy órára bérlése 200 millió forint.
3: Hát lehetszerűsítve, de igen.
0: Tényleg? Ennek szerinted mi az értéke egy ilyen kétnapos metró lezárásnak? Körülbelül most nyilván a produkció zsebébe turkálhatunk, te nem vagy benne, tehát elmondhatod, csak nagyságrendileg. Tehát szombaton, vasárnap zárjuk a kettes metró Deák Őrs között, ezért mit fizet ki egy hollywoodi produkció?
2: Hány kilócseresznyi ez?
3: Nagyon sok tényezős ez a dolog, mert gondoljunk bele abba, hogy például ez a teljes időszakra pótóbusz kell az erre a útvonalra kiállítani. Úgyhogy sok tényezős, sok lépcsős, hát én azt mondom napi 30 millió forint.
0: Napi 30 millió, tehát a két nap az mondjuk, ami nyilván a film költségvetésben benne van, azért ilyen drágák ezek a produkció, de ez nagyjából egy két nap az mondjuk egy ilyen 50-60 millió forintot kap ezzel, mondjuk a főváros BKK.
3: Én ennyire indítanék.
1: Mi volt a legmenőbb dolog eddig a magyar ilyen filmezés történetben, amit vagy te, vagy valamelyik ilyen kollégád el tudott intézni, amire így azt mondod, hogy hátradőlsz, hogy na gyerekek, az, hogy a mit tudom én, a bazilika tetején ugrált a
0: Tom Cruise,
1: az egy nagy dolog volt. Van ilyen?
3: Hát igazándiból most kinek mi a nagy dolog? Néha egy szimpla helyszínen sokkal bonyolultabb forgatni, mint egy ilyen metróban, mert olyan a tulajdonosi kör. De mondjuk az, amikor azt hiszem 5 éjszakán keresztül lőttek a K-hídon pár évvel ezelőtt valami sorozathoz.
0: Ez a K-híd, ez a Szigetnek a bejáró hídja.
2: Most ezért van ilyen állapotban.
0: Amit 4 napra le kellett zárnotok?
3: Hát ez ott 5 nap volt igazán, a forgatás, és elég hosszú ideig voltak rajta díszletek. Ez egy közel-keleti ilyen háborús övezetet játszott akkor a K-híd, úgyhogy ilyen kamu mű hullabábuk lógtak róla, egy elég komoly díszlet volt ott összeröccsöntve, és hát az volt benne durva, hogy 5 éjszakán keresztül ment a lövöldözés. de hát ott is minden el volt intézve, minden engedélyeztetve volt. Azért ezek a produkciók megkövetelik azt, hogy nem úgy van az, hogy oda megyünk, aztán nagy ered hambucit bekapunk, és azt sem akarunk, hanem ki vannak találva, le vannak szerződve, lakosságértesítve van. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, akkor egy ilyen filmet mondjuk 2-3 location manager csinált. Most egy ilyen produkción dolgozik akár 10 ember is, a teljes lakosságkiértesítéstől kezdve minden kutya fülön. Ugyanis hatóságilag már annyira be van korlátozva az, hogy hogy tudnak ezek a dolgok működni, hogy nagyon sok feladat van vele.
0: Az is igaz, hogy azért szeretik Budapestet, mert hogy a jó szakember gárdán kívül sokféle városképet lehet kialakítani, vagy megtalálni? Tehát, hogy akár lehet, hogy Moszkva, Buenos Aires, bármit szeretnek kihozni Budapestből.
3: Igen, ugye eredetileg azért szerettek minket, mert hogy könnyű volt Párizs csinálni, Moszkvát csinálni, akármit, de most már azért modern városjegyek is kezdenek megjelenni a városban.
0: Ha például ebben a produkcióban dolgoznál, te a Schwarzival kerülnél bármilyen kapcsolatba, vagy a Sharon Stone-nal akár, vagy tökre szétszednek benneteket, és nincs esély kontaktálni?
3: Ugye az van, hogy az ilyen kaliberű színészeknek mindig kell egy tartózkodó, nagyon közel a díszlethez. Ami például egy, mit tudom én, egy metró esetében nem lehet egy fönt a felszínen egy lakóautó, hanem akkor ott neki ki kell alakítanunk valamit. Most ez lehet az, hogy teszem azt, kiveszünk az aluljáróba egy üzlethelyiséget, egy üres üzlethelyiséget, és akkor oda csinálunk neki egy tartózkodót, valamit. Kb. Oda bevezettem, és viszontlátásra.
0: Aha, tehát, hogy nincs igazából nincs nagyon kapcsolat,
3: nekem
0: vagy nincs
3: nincs
0: nagyon pacsizás.
3: Nekem nincs.
2: Nem próbáltad meg soha megölni Arnold Schwarzeneggert?
3: Nem.
0: Ugye olyan volt, amit szeretettek volna, de nem sikerült elintézni? Tehát akár a, nem tudom, főváros, vagy az autópálya fölé, azt mondja, na jó, ez gyerekek, ez bármennyit fizettek, ezt nem tudjuk odaadni.
3: Igen. Például, hogy közel voltál hozzá, nem autópálya híd, autópálya alagút.
0: Autópálya alagutat szeretettek volna kibérelni, hogy zárják le nektek.
3: Aha. Így.
0: És azt mondták, hogy nincs az a pénz.
3: Pontosan.
0: Hát egy terelést kell nekik véghez csinálni, megcsinálj terelés, leterel, visszaterelés, és mennek.
3: Egyszerűbb, mint egy metrónak az árása szerintem.
0: Igen, sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint egy metró zárás.
1: Ugye az M6-oson van egyedül ilyenünk, azon meg úgyse jár senki.
0: Óránként megy el egy autót, és nem adták oda, azt mondták, hogy nem adjuk.
2: Nem. Balázsnak a Diósdi házát esetleg nem akarjátok kibérelni hány napra?
0: Nagyon jó kis ingatlan, csak mondom, ha esetleg kerestek.
2: Napi 30 és simán odaadja nektek is.
0: Igen. És azt mondta az autópálya felügyelet, hogy no, bárki jön, ezt mi nem adjuk oda, nem forgathat. Itt.
3: Igen.
0: Aha, igen. Azt a mindenségét nekik.
1: Amikor a világsztárok itt vannak, és ti kialakítottátok nekik ezt a pihenőt, oda, ha kér valami extrát, akkor azt is te teljesíted, vagy ti teljesítitek?
3: Úgy mondom, hogy mi a helyet biztosítjuk hozzá, meg azt, hogy azok, akik azzal foglalkoznak, bejussanak és elő tudják készíteni, de egyébként mi nem. De hát persze mindig kérnek mindent. Van olyan színész, aki mindenhova kért edzőtermet magának. Úgyhogy egy ilyen 7,5 tonnás terautóval vittük a izét magunk utána.
1: A gyurmázógépek.
0: Ő azt mondta, hogy bármilyen szettet bárhol forgattok az országban, ő szeretne ott azonnal egy edzőtermet. És ezért egy mobil edzőtermet cipeltetek utána?
3: Aha.
2: De ezt gondolom nem a zongoristának volt a főszereplője.
0: Adrian Brody vagy. Igen. Nem Adrian Brody volt. Ránézve a felső testére. Nem ő lehetett. Tehát akkor itt nincs olyan, hogy nem. Nektek mindent elő kell keríteni valójában. Tehát ha edzőtermet akar, akkor nektek darús kocsival kell szállítani egy edzőtermet.
3: Igen, ha kell föltenni a bazilikát a tejére.
2: De ilyenkor nincs olyan, amikor mondjuk látod, hogy nem használja az edzőtermet, hogy egy kicsit pattog a bal
3: szemben. Sose használja.
2: Sose használja.
0: Csak bekérik, de általában nincs is szükségük.
2: Aha. De azért ilyenkor stáv szokott néha fekve nyomni egy kicsit, nem, ha úgy van?
1: Ha már úgyis ott van az út.
0: Igen. Hermetikusan elzárják ezeket a világsztárokat egyébként? Vagy vannak jó arcok, akik jönnek, mennek a stábbal, kicsit együtt kajálnak, dumálnak, úgy azt érzed, hogy ők
2: kivel
0: is emberek.
2: Kivel tudnánk lefeküdni, ha akarnak?
0: Konkrétan ez volt a kérdés. Vihető még a Schwarzi akarja az Esztert megkérdezni. Szóval, hogy mennyire jó arcok, erre akarok jó. Nyilván a nagy nevekre, az A-kategóriás nagy nevekre gondolok.
3: A stábban nagyon közvetlenek, mindig, igazándiból, az esetek 90%-ában. Jó, persze van olyan, aki nem, akinek kell a 3 méter távolság, akinek a tartózkodójában 23 fok kell, hogy legyen, és ha nem annyi van, akkor ennyi, Irgumburgum és Mennyanyádba, már bocsánat a kifejezésre. Úgyhogy változó. Van olyan, aki a film végén a stábbuliba mindenkinek ajándékot ad, stb. Szóval, hogy azért emberségesek, emberi figurák is tudnak lenni.
0: A Vörös verében te dolgoztál, az a Jennifer Lawrence-es film volt, igen. Nem ilyen kémes.
3: Igen.
0: Kémes film, tudom, a Komédiuszodánál láttam egyszer, tehát egyszer ott forgattak valami.
2: És Melissa McCarthy-val is te dolgoztál, amikor itt akcióztak a Budai Rakparton?
3: Bocsánat?
2: Melissa McCarthy, amikor volt ez az akciófilm, ez a Én a kém, vagy nem is tudom, mi volt a címben.
3: Igen, abban nem dolgoztam.
0: Nem
2: mindegy akkor.
0: Na jó,
3: Antamás, oké. Például egyébként ez, amit mondta, ez a komédia úszadás, az például pont egy olyan volt, hogy ott úgy álltunk neki, vagy úgy fejeztük be, hogy na ezt megcsináltuk, ezt király volt, ugyanis a felújítás kellős közepén forgattunk a komédia úszadánál, úgyhogy az sem volt egy egyszerű történet.
0: Az lehet még a durva, hogy mennyit melózol egy ilyen szetten, egy helyszínen, és mondjuk a végső vágásnál valaki úgy dönt, hogy nem ez a jelenet, ez kuka. Fél évet készítettétek elő, iszonyat melót raktatok bele, sikerült, felvettétek, de mondjuk a filmben nem jelenik meg.
3: Minden filmben legalább van egy ilyen helyszín.
0: Ami teljesen kikerül, felesleges, ja. Ami kikerül belőle.
3: Ami kivetvágva, ami nem látszik, egy fekete garázsba is felvetted volna bárhol.
0: Uh-huh. Téged egyébként köt titok tartás, hogy kikkel dolgozol, vagy dolgoztál együtt?
3: Igen, köszönöm.
0: Tehát nem is mondhatsz neveket, hogy kikkel dolgoztál együtt.
3: Hát ugye igazándiból utólag visszamenőleg azért már egyszerűbb az élet, ugye mindig a gyártási folyamat az, amikor titkolózni kell. Hát ugye, amit mondtál, Respelóban dolgoztam Borgesban, dolgoztam Last Kingdomban, ugye az utolsó királyság, aztán Terminális sorozatban. Én 2004-ben kezdtem, mint Lóci Puci, aztán 2006-ban kezdtem el, mint Location Manager dolgozni, azért 20 év alatt sok minden összejött már. Saúfiában is dolgoztam, annak én kerestem a helyszíneit, úgyhogy sok.
2: Jó, de ilyenek, hogy barátok közt meseautó.
0: Igen, ezek elmaradtak. Jól van, Tamás, nagyon köszi. Jó munkát neked.
3: Nagyon szívesen.
1: Köszi.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
7: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hozam termelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan! De csak egy hétig, a kész letereig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Geri

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. Már várják az önkénteseket az érintők babasimogató programjába. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felső határt szabott a kormány az állami vállalatok vezetői fizetésének. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset mintegy 4-5-szöröse lehet, az éves prémium pedig nem haladhatja meg a fizetés 20%-át. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökeinek tiszteletdíját a minimálbér 1-3-szorosában maximálták. A politikai vezetők az ilyen testületekben betöltött tagságukért nem kaphatnak külön díjazást. Nagyobb önállóságot kapnak a tankerületi iskolák igazgatói és nevelő testületei a most hatályba lépett módosításokkal. Bővülnek az intézményvezetők munkáltatói jogkörei, a tantestületek pedig ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket, és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat útján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába, amely a kórházban magukra maradt csecsemők gondozását segíti. A civil kezdeményezés célja, hogy képzett önkéntesek simogatással, ringatással és személyes törődéssel legyenek jelen azok mellett a babák mellett, akiknek nincs hozzátartozójuk. A program hosszú távon 4500 önkéntes szeretne bevonni, hogy minden olyan kórházba jusson segítség, ahol erre szükség van. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csolár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak, még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést. Ezek a helyzetek megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára.
2: Változékony, de meleg időre számíthatunk a folytatásban, megélénkül majd a szél. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérsékleti értékekre van kilátás. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket. Holnap napos, gomoly felhős idő, valószínű, erős széllel a hőmérséklet. Éjjel 15 és 23, míg napközben 27 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Mondjatok valami jó dolgot, amit hétvégén lehet csinálni.
6: De kivel akarod a programot? És akkor mondom, mit csináltak. Figyelj, nem tudom, családos program? Hát menjetek el valahova.
5: Köszi. Na,
6: is hát szerintem ez jó.
7: Tudik én, mi az irányulás?
6: Kirándulás,
5: akkor megyünk kirándulni, jó? Hát azt hittem, hogy van valami jó ötlet, valami kreatív, de hát látom, hogy itt se.
6: Semmi, itt is.
5: Semmi nincsen.
6: Figyelj, ez ugyanaz.
5: Gyerekekkel meg akarod lepni a gyerekeket? Mit csinálsz, ha meg akarod lepni a gyerekeket?
7: Meg akarod lepni, békén hagyod őket, és hagyod a haverjaikat.
6: Nem várom a hétfőt. Semmit. Gyerekek, hát tudjuk, a hétfő az új szombat, hát ne viccel, hát gyerekedben azóta tudod, hogy mikor besuhannak az iskolába, akkor szabad a napot. Hát semmi, kirándulsz, jössz még, sportolsz, én most be elkezdtem őket szaunázni és merülő medencézni vinni, ezzel egy fél
5: délre. Szabad ebben a korban?
6: Mi ki vagy te, a gyámügy? Komolyan mondom. Most már nagyon szeretik. 10 évesen ott ülnek velem.
5: Eddig nem szeretném, hogy
6: hát tényleg jó, most már végre látszokják, mert tanulják, mi az a regnőr. Hova nem vész, ülj vissza.
7: Nem akarom a Wim Hofot, nem akarom.
6: Szóval nekünk az egy délelőtti szeánszunk lett a gyerekekkel, hárman megyünk, és akkor egy nagy szaunázás, 10-12 percet ülnek a melegbe, mi egyre jobban, mire sem megyünk, bezavarom őket a hideg vízbe. Úgy mennek, mint a kis angyal.
5: A két gyerekkel elmész szaunázni, és utána merülőmedencébe.
6: Persze, mennek merülőmedencébe, a 14 fokos vízbe, aztán pihenünk, megint be a 14
5: de
6: fokos vízbe.
5: De hogy egyszer bent felejtetted őket a kocsiban, és miért nem jöttek veled?
6: Kik vagytok? Miért követtek mindenhova? Ez is, nem tudok már leszállni róla, adtam fotót, adtam autogramot, apa.
7: Ne szólítsapának!
6: Ne szólítsapának, van nekem gyerekem, de mi vagyunk azok. Mit követtek ide a szaunába? Egy kocsiba jöttük, azt már kimondhassa.
5: De ki, kinek az ötlete volt
6: az ez? Enyém.
5: Hát gondoltam.
6: Hát hogy ne?
7: Figyelj, egy 10 éves gyerek nem akar szaunázni, szerintem.
6: Úgy ülott a kis versenyző, Noel, hát ő kompetitív, úgy versenyző, addig ki nem megy, amíg az apja ki nem megy. Lent ül az alsó részen, nagyon cuki, de rám néz néha, hogy még mennyi, mondom, még 3, még 2, de mondom mindig az a gyerekek, ameddig bírjátok, ki lehet menni, tehát nem reteszem az ajtót.
7: Mentek, akkor
6: de
7: szarok vagytok.
6: Igen, de a kicsi versenyző szellem, tehát benn marad, amíg ilyen 12, tehát az alsó lépcsőn ül, én a legtetején, de a Veni is nagyon jó bír, és utána beviszem őket a hidegbe, persze, tanulják ezt a hidegterápiát, tanulják.
5: Nem biztos, hogy ebben a korban ez jót tesz.
6: Nem vagyok biztos, hogy nem jelentelek fel a gyárügyön. Figyelj, olyan az immunrendszerük, patika. Érted? Semmi. És most már ilyen 2-3 percet vannak bent a hidegbe. Utána úsztak egyet, majd megint még egy kör szauna vagy gőz, és megint be a hidegbe.
5: De
6: nincs, tessék. Mindez a szomszéd kertjében, aki nem vesz észre, hogy használjuk a dézsáját és a szaunáját, mert az évi 8 hónapot Torontóban tartózkodik, viszont tudom, hol kell felkapcsolni az áramot a kertjébe. Úgyhogy... Nem, például, ha kialakítasz ilyen hétvégi programokat, akkor az így szeánszá válik, és akkor arra úgy beáll a család. És tudom, hogy ez szombat délelőtt történik velünk. Ez mindig megyünk, ez már úgy kellnek, tudják, hogy indulunk, és az ad egy ilyen rutint, egy ilyen rendszert. Én szeretem az ilyen állandóságokat, vagy az ilyen egy-egy programot, ami úgy a gyerekekkel van, mert arra, hogy ők is számítanak, én is számítok, és akkor ott nem ez a mi volt a suliban, mi van, írd meg a leckét, gyere vacsorázni, menj el aludni, mert hétvégén nagyjából ez edzés, táskabekészítés, kisvacsi, de mindenki megy alszik, edzést, szanaszét vagy. De hétvégén csak ez a beszélgetős, a dumálós, de közben meg valami tartalmas szórakozás. Én megőrülök ettől, az ülünk otthon, telefonozunk, ez ettől engem a hidegráz. Tehát ez, én egy habzó szájjal remegve kezdek el. Nem csinálunk valamit? Nem megyünk el sétálni? Nem megyünk ki a kertbe? A patogás papu? Még egy szauna? Pont meg egyszer bevisz a hidegbe. Tezed le azt a telefon. Nem, lehet így dögleni, de én nem tudom, én ezt nehezen viselem. Szóval, hogy ez így nem. De szóval valamilyen állandót alakíts ki, és akkor azt ők is megszeretik.
5: Nekem az az állandó program, hogy megyek a gyerekeimért, a barátnőkhöz, meg a barátokhoz.
6: Hát igen. Mi
5: sokszor tudtunk egyébként. Hozzánk járnak most már a
6: na jó, de ott már párkapcsolat, igen. Magukra zárják az ajtót, párkapcsolat. Az más, ők már abban a korban vannak, igen. De talán még a kicsi 10, ugye, ő azért még úgy jön. Hát mert már 15, hát neki már azért van, neki a haverhoz átmegy, átjön a haverja, csak ő mindig kinyom a telefon, amikor hívja a haverja, és nem szólok neki, hogy volt, én nem fogod a hívásom. Na az apjával jön.
7: Nem keresel senki, mi megyünk szaunázni.
6: Senki jön sehova.
5: Gyere el velem.
6: Nem keresel senki, apa, nem szólt a telefonod. Nem, senki nem jó. Nem jött egy haverom. Nem.
7: Pedig megbeszéltük a
6: mit állsz itt a ház előtt? Húzzál már innen!
5: Beni volna velem kedved beszélgetni egy kicsit.
6: Apa, 21 éves vagyok, szállj vele rólam. Nem, ez így jó, tehát, hogy ez kell. Például én már várom, mikor unják meg ezt a sétálunk az erdőbe sztorit, de még ezt így bírják. A Vikivel inkább bulizni mennek, mert azt már Benni például nagyon éli. De én azt sem tudom, hova kéne vinni bulizni, mert nem tudom.
5: Ő hozza haza az anyját.
6: Betófi, vagy mit, akik vannak, vagy judó is, velem a neveket, de hogy így a Bennivel ők inkább így erre mennek. De én például ez a nagy kirándulós erdőbe sétálós. De Benni már néha megkérdezi, mit botorkálunk itt az erdőbe, mit csinálunk. Semmi baj, már csak 20 kilométer van. Kék túra. Ezt a szalonát megsütjük, aztán indulunk tovább a kék túra.
5: Benni barátait is szaunázni, lehet, hogy ők is jönnének.
6: Fura lenne azért, én más gyerekét nem viszem, tudod, azért a szaunában történik valami, ott a kis csávot nekem ott földob, megmurdál, érted, vagy oda kap a szívéhez, azért nehezen magyarázom ki. 16 perc, ez szauna szertartás, hogy nyugodjon meg anyuka, semmi baja, de fekszik a köbön.
7: Ki kellett volna bűnia?
6: Ezt minden valamire való gyereknek ki kell bírnia.
7: Az egyéb ment, nézze meg már 20 percet.
6: De Balázs, 8 percet raktad be hideg vízbe a gyerekemen, tehát, hogy nem a
5: sajátunk. Vagy ilyen jó fejeskedő szülő egyébként, aki így elviszi a haverokat, együtt bandázik velük, semmilyen
6: nincsen? De abszolút, jön át a Benni haverja is, vagy haverjai, most vasárnap is meg van beszélve
5: de
6: valami.
5: Elköszönnek a kertkapuba.
6: Igen, ott maradsz? Mit akarsz? Büdös kölyök! Ne nyomd a szóval
7: csöngöska!
6: Kilövöm a szemed, büdös kölyök! Nem, én nagyon szépen viszem a Benitát, viszem őket horgászni, ott vagyok velük, tehát én ezt így tolom, de kellőképpen háttérbe vonulva. Tehát nem az az apuka vagyok, aki a megyünk egy kocsi úton vicceket mesél, és hangosan csapkodja a kormányt, hogy hú, de jó fej legyek. Tehát, hogy szerintem én ezt azért én nagyon disztingválta hozom le, hogy úgy a gyerek érezze, hogy rajtam van a fókusz, és nem rajtam. Tehát nem vagyok az alsógatyába bemenve este 10-kor vicceket mesélek a gyerek meg maga haverjainak.
7: Na, iszunk valami?
6: Ezt így nem vagyok a kellemetlenül jó fejszülő, aki nagyon, nagyon jó fej akar lenni, hanem ilyen diszkréten. Megállnak a kertkapuba, Benni kimegy hozzájuk, el vannak ott egy fél órát, és mehet. Szóval, hogy nem semmi.
5: Nagyon fázat.
7: Garázsba bejöhet.
6: Garázsba bejöhet, de nem fogd össze lehetőleg semmit, mert utálom a kész. nézni, hogy magatos a tapéta, rohadtul ki vagyok, ha nem veszi le a cipőjét egyébként, meg ha nem köszön, akkor meg nagyon munkot tudok lenni.
5: Feri, nálad ilyen óriás bulik vannak.
7: Hát Feri nagyban nyomja. Állandóan ez megy. Tavaly egész nyáron már most látom, hogy ez az idén nyárunk is így fog elmenni, a terasz az állandóan tele, és egyébként nálunk most is ugyanez van. Tehát csak úgy beszaladnak, hello, mi van, beszélgetnek egy kicsit, mennek tovább.
5: Talán idegen gyerekeket találtál már az ágyadban?
7: Igen, az enyémben nem, de a másokéban igen. Meg lenn a kanapén. Én jöttem úgy le például a hálóból, hogy lenn a kanapén van egy nagy kinyitható, vagy lenn a nappaliban egy nagy kinyitható kanapé, amin 8 gyerek aludt.
6: Én egy idő után azért utálnám. Szeretem, de hogy legyen a privát tered, meg hazamész, meg 8 gyerek, meg 2-t nem ismersz, döglik a kanapéd. Én azért lenne egy pont, hogy szóval kezdem, hogy egyikben jobb büdös életet csinálsz. Töröd meg a kezed, ne fogdosd össze a kanapémat, de tehát egy ideig jó, de azért egész nyáron ott csövezni, 13 gyerek is nyitogatná a hűtőt, és megenni a kajámat, azért én tudnék egy idő után rossz fejlődni. Szóval mindent a gyerek kérdezte, van egy pont, ahol azért úgy, na, az hat idegen cipő a házad, és ül a kanapédon, és izzadságszagon ott fekszik a sokatjába a kanapén, az ezek én úgy felállítanám, mint a húzat.
5: Tehát, hogy... a balatoni nyaradótokra azt tudod, hogy majd engedélyt kell kérni, hogy lemehetsz-e.
6: Azt hittem építés engedély, azt hittem, hogy nincs majd engedély. Honnan tudod, hogy nincs majd
7: engedély?
6: És miért kellene belekeverni az, hogy kivágottuk a nádost a balatoni nyaralóba, és még nincs engedély? Azért, mert kivágtuk a nádost, és föltöltöttük, és Natura 2000-esen építkeztünk. Most az hogy jön ide a gyerekekhez? Az előbb még ez volt a téma. De ne, az jó, meg igen, a Benni majd abban a korba ér, hogy így lemegy egyedül a haverokkal, és akkor én otthon ülök a kis kempingszékemen, és nézem a webkamerán, hogy mit csinál 8 bal idegen gyerek a nyaralomba.
5: Veszed el a kezedet.
6: Van egy hangos bemondó, én kamerán be tudok szólni.
5: Simán, az el tudom képzelni.
6: Szállják ki a jacuzziból, most tisztítottam ki, láttam, hogy nem pisilsz a jacuzzi. Megértetted, hogy kiszállsz onnan? Nem, ez valahogy jó, szóval, hogy ez így valahogy jó, de van a kamaszkorban azért egy ilyen érdekes dolog, hogy így megváltozik a kommunikáció, kevésbé vagy már izgalmas. Azon szülőknek, akik szerintem nagyon élték a gyerekkort, és még 10 évesen is bujócskáztak a gyerekkel, meg lovacskáztak a hátán, meg nem tudom, azoknak azért ez feladat, nem? Ez a leválás, az vagy ez az elengedés, ez egy ilyen érdekes, hogy már nem a... tudod, hogy már felajánlasz valami programot, és rájössz, hogy nem hogy szívesen mond rá igent, hanem azzal a nemmel mondja úgy a nemet, hogy kirász tőle a hideg. Tudod, igen. Hogy hát ez még egy éve azért ez még nagyon izgalmasnak tűnt, és rájössz, hogy már egyre kevésbé tudsz olyat mondani, amire a gyerek csillogó szem erül veled a kocsi, vagy oké, apa, menjünk. És 5 éve még nagyon bandáztál, nagyon mentetek, és fölmásztatok az összes vadászlesre az erdőbe, és hú, de jó volt. Hát most azért itt már ez nem rázza ki a hideget, hogy gyere, akkor menjünk sétálni. Nem. Akkor maradj itt a telefon, az jó! Mi lenne, aki mennél a szobámból, és végre béki ajna. Szóval, hogy igen, elmúlik ennek a, hogy is mondjam, csak az a fajta ilyen lelkes ragyogása, hogy a gyerek tényleg csillogó szemmel előbb van kint az előszobába, és megy veled a közös programja, de jó, mert a kicsi még azért 10. Mindig csak 8-at mondunk neki, hogy ne tudja, hogy hány éves. Igen, tehát hány éves vagy a kapa? 7, de tavaly 8 voltam, nem már, visszafiatalodtál.
7: Tudod, még velem kell jönnöd az erdőbe.
6: A bábciházban megjátszák azt a nagyon jó kis darabot. Apa, 16-an lát.
7: Megyünk biciklizni.
6: Igen, és mondod neki, és hogy igen, oké, még a bringa, oké. Még ha azt mondta, hogy menjünk el, de mondjuk a Benni már sokszor látom, hogy tényleg szóval nem rándul görcsbe a gyomra a apa program ötletétől.
7: Miért nem fifázol?
5: Vikivel most indulhat a második aranykor.
7: Akkor az jó.
6: Tessék?
5: Vikivel most indulhat a második aranykor.
6: Aranykor a aranyalkony, hogy öregek otthonra, vagy mire gondolsz?
7: Itt a Vikit hogy néz? Közös
5: programok, egy csomó dolog.
7: Aranykor.
5: Ami eddig kimaradt, most
6: én szerintem az akkor van, ha kirepülnek. Tehát azért akkor az...
7: Most egy 16 éves gyereket otthon tudod hagyni egyedül.
6: De ki csinál neki vacsorát? Nem én.
7: Ki fogja betakargatni
6: ki fogja a kis kóját? Fogacskáját, meg most mi, ha nem én.
5: Eljárhatnál vele bulizni például. Féltesz.
6: Igen, apa 22 évesek, nem baj, megmosom a fogacskádat.
7: Tudod, ott hátul.
6: Az a baj, ő nagyon más, hogy tolja a partit. Tehát ő nagyon partizik. Én azért ilyen nagyon nyuggeren áldogálok ott valahol. Tehát, hogy én meg másfajta zenét is hallgatok.
5: Te leszel a sofőr.
6: Nem, én az örök nyugdíjas bácsi leszek, aki...
8: Az agyadte, már ilyen késő van. Jól éreztem magad.
6: Nem, a Viki önzenéket hallgat, amit én nem is értek. Tehát...
7: Üzdjék, maradt fiatal.
6: Nem, fiad legalább érti. Próbáltam, néha meghallgattam, meg otthon szól, de akkor úgy mindig visszahúzódom. Néha berakok én is egy-egy ozora mixet, nem maradtak vele osztatlan sikert.
5: Fiad úgyhogy... nézd értetlenül.
6: Igen, úgyhogy nem. Ez egy
5: a kicsi nagyon csapatja.
6: Igen, de nem mondom így, hogy kettővel kevesebbet hazudunk a kicsinek, így még van esélyünk közös programra, ez még így jól működik. Igen, érdekes ez a kamaszkor. Na, szóval akkor hétvégén hova mész? Mi lesz ebből? Túrázás, szauna, merülőmedence, kirándulás. Holdvilágárok, ott nincsenek, csak 40 ezer hétvégén, az nagyon jó.
7: Jó ötlet.
6: Az jó. Na gyerekek, ezt a témát még nem csináltuk meg, viszont jó abból az oldalból, hogy most nem a munkavállalók írnak nekünk majd, hanem a munkaadók. Most egy 49 éves férfi szolgáltatott nekünk egy jó hírt, miszerint 8 hónap leforgása alatt közel 4500 liter üzemanyagot tankolt volt munkáltatója kontójára. 2,5 millió forint értékben csalás miatt indítottak ellene eljárást. Ugyanis a munkaviszony megszűnése után nem adta le a munkáltatójától kapott tankolókártyát, 8 hónapon keresztül használta, és így 2,7 millió forint értékben csalás miatt indítottak ellene eljárást.
5: Hogy az Istenben nem tűnik föl senkinek? Hogy? Mondd nekem, hogy van egy
7: kártya,
5: amivel valaki tankol, ez nem 300 ezer forint tűnt el valahogy, 2,7 millió forint egy cégnél nem tűnik föl.
6: Nem. Hát nem tudom, hogy hány fős a cég.
7: Igen, figyelj, 50 tankolókártya van kint, mert nagy cég, mert fuvarozásból élnek. Ha fuvarozásból élnek, akkor több 100 milliót tankolnak el egy évben, szerinted.
6: Igen.
7: Ott a 3 millió, hát...
5: És a Józsi azt hitte, hogy ez senkinek nem fog előbb.
7: Ő azt. Aha, itt hagyták, nem kérték vissza, hajrá, gyerünk, használjuk.
6: Igen, tehát tényleg van egy fuvarozó céget, van, mit tudom, 30 nyergesed, meg nem tudom, 23 tonnás, mit tudom én, nem tudom mit, ott nem veszed észre. De azért a 2,7 millió 8 hónap alatt, az hogy? Hát egy teli tank mondjuk 50 ezer. Hetente tankolsz egyet. Igen, ugye, ha személyautóba tankolsz, nem, az 200 egy hónap alatt, nem?
7: Igen, akkor 10 hónap alatt jutnál el 2 millióig.
6: Azért 2,7 a 8 hónap alatt, ő azért aktívan használta. Azok a család, szomszéd, mindenki.
7: Van olcsó gázolajam eladó.
6: Jó kérdés, gyerekek, ezt, hogy hallgatok, kérdezi, Jani leadta a taxikártyát? Ez egy nagyon fontos kérdés.
5: És a céges telefon?
6: Igen. Jönnek az SMS-ek, hogy taxi használ, de ugye ezek mi vagyunk. Igen, a céges telefon, a céges ruhapénzt, visszahozta már ezeket? Leadta már a taxis kártyát? Nem, egyébként leadta?
5: Töröltük.
7: Az a biztos.
6: Igen. Egy nagyon hosszú utat bevállalt Segesvárra egy romániai RD forgatásra.
5: Igen. És azóta ezt a QR kódot már senki nem használja.
6: Hívott egy taxit, hogy 444-gyel megy a Vajda ugyanvárába, de kiderült, hogy nem tud fizetni. Ilyenkor mi van? Ilyenkor vissza kell fizetned, plusz ugye beismerő vallomás, nyilván azonnal visszafizeted. Nem tudna, hogy tudsz mit csinálni.
7: Ügy, akkor ez ugye egyéb büntetőjogi felelősséget is maga után von. Tehát ez nem csak kifizetés. Ha ezt a rendőrségre viszik.
5: Mi ez, lopás? Vagy
7: há, persze, hát 50 ezer forint fölött.
6: De egy kimulasz valójában, tehát nekem kirúgnak.
7: Igen.
6: Nekem az kötelező leadnom, vagy szólni. Ez kinek a mulasztása?
5: Hát csak észreveszed, hogy céges kártyára tankolsz.
6: Szóval annyira megvoltam ilyet, annyira megviselt a kirúgás. Annyira magam alatt voltam.
5: 8 hónapja. Nem térek magam 8
7: hónapja. Nem végkielégítés?
5: Azt hittem, hogy ez hozzájár.
6: Mert ilyenkor a cégnek elvileg a HR-nek, vagy valakinek ezt ugye le kéne adnod. Laptop, telefon, céges kártya, ezeket így ad le szépen.
5: Leszerelő napok egyébként nagyobb cégeknél. Magyar Televíziónál volt például ilyen.
6: Hát ez máshol, ez mindenhol van.
7: De az a tömeges elbocsátásnál volt.
5: Igen, nem, de ott végig kellett járni különböző szobákat, ahol alá kellett írni, hogy nincsen például a jelmeztárból nem hoztam el kalapokat. És akkor végignézték az adatlapot, hogy bármikor bármit kihoztam-e, aláírtam, hogy nem hoztam ki. És akkor mentem a következő szobába, ahol elkérték a céges telefont, és a következőben meg a belépőt. És utána kilöktek az ajtót.
6: Na de akkor legalább rendesen rúgtak.
5: De normálisan azért figyelik egyet, tehát szerintem rendes cégeknél azért...
6: Hogy ne, hát aznap, amikor ugye kirúgnak akkor egy multinál, akkor még esetleg megérkeznek az irodához, megnézik a laptopodat, leadod a kártyádat, még ha szerencsét van, akkor még le tudsz menni a kocsihoz, de már ott minden kártyát, minden laptopot, mindent leadat. Veled, igen. A személyes cuccaidat iheted el.
5: Ezért viszem haza én most a borítékokat. Mert még van időre.
6: Igen. Írjanak már olyan cégvezetők, tényleg cégtulajdonosok, hogy mi volt a legpofátlanabb dolog, amikor alkalmazott lopott tőlük, ez fontos. De nem csak autó vagy benzinkártyát. Tehát azt már sokszor megcsináltuk, hogy mit viszel el a munkahelyedről, uh-huh. meg hogy mit lopsz. Sajnos hát ugye a magyar munkahelyekről mindig nagyon sok mindent visznek el. De hogy tulajdonosok, cégvezetők, amikor van kiderült, hogy valami nagyon piti módon, vagy akár nagy tételben, vagy nagyon okosan, hónapok múlva jöttetek rá, hogy az alkalmazott, a beosztott, a kirúgott, akár a kirúgása után, vagy a kirúgása előtti fél éves, egy éves időszakban meglopta valamivel a céget. Vagy pénzzel, vagy pedig valami tárgyi dologgal. Mert szerintem nagyon sokan vannak a másik oldalon is, akik később jönnek rá, hogy itt egy-egy alkalmazott sofőr, portás, ott dolgozó, az valójában mit csinált.
5: Mirónál nagyon fogyott a rum.
6: Igen,
7: igen,
6: kollégia. Standolni kell minden nap, nem?
5: Most már egyébként nem feltétlenül, vagy hát most már nincsen ilyen kötelezős tanulás, nem tudom, de volt egy ilyen időszak, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy a legdrágább room, hát az úgy elfogyott, prémium room, és mindig részeg volt az alkalmazott. Úgyhogy idő után feltűnt, hogy valami dézsmálok is.
7: De legalább jót választott, érted? Nem a főző roomot itt a konyháról.
6: Multinál dolgozom, a kihelyezett kávéautomatához járt vissza egy srác, aki az automatás cégtől lett kirúgva, de nálam maradt a kulcs. A srác visszajárt és kiürítette a kasszát.
7: De nagy!
6: Exemnek zöldséggyümölcs nagy kereskedelmi cégük volt, a számlázó csaj összejátszott az egyik kiszállítóval, két számlát gyártott, az egyik eredeti, a másik, amit a vevő kapott, nyilván nagyobb összeg szerepelt rajta, a különbözetet zsebre tették. Ki tudja, hány évig csinálták egyébként. Rá se jössz nagyon.
7: Hát nem? Te kapsz hivatalos számlát.
5: Partner cégnél történt, egy 12 000 liter magtározó silót vitt el darabokban a kollega, is rakott össze a kertjében az alkalmazottja.
6: De vaj, hogy viszel el egy magtár silót?
7: Hát darabokban.
6: Hát és mi, fölépíted a kertedben, és mit csinálsz vele?
7: Magtározni, gondolom.
6: Egy magtár silóba fölépítesz egy silót otthon, majd elkezded megtölteni lopott maggal? Vagy mit csinálsz vele?
7: Hát az volt a következő terv, de lebukott.
6: Fuvarozó cégem van, üzemanyaglopás, mindig ugyanott tankolt, egy üdvetlen feltűnt, amikor elkaptuk, azt mondta, a kannában méz van, amikor a kúton kaptuk el, akkor azt mondta, hogy nem fér el a tankba, ezért ment a kannába, már nem dolgozik itt. Hát képzeld, hány fuvarozó céges lopnak meg üzemanyaggal, meg szóval borzasztó lehet. Bárhol dolgozol, lopsz. Nincs olyan, aki nem lop. Ez hát nem igaz.
7: Lassan ez jön az SMS-ekből, tényleg.
6: Ez nem igaz, hogy bárhol dolgozol, azért lopsz, nem?
5: Én borítékot néha hazaviszek.
6: Simát? Üreset?
7: Úristen, hát, ami... Juli! Te, úristen, de mekkora?
5: Igen.
6: Innen.
7: De mennyit?
6: Innen.
7: Kettőt? Ötöt?
6: De mi van a borítékban?
5: És néha borítékban.
6: Üres borítékokat lopsz?
5: Igen.
6: Na látod, ezért bízom meg benned, hogy ha 50 ezeret adok, olyan 50 ezer el van már. Juli, tehát ez semmi. Hát te látod, érted meg, miért nem félek attól, hogy meglopnál.
5: Volt olyan, hogy valamit ilyen nagy értékű dolgot, na most tegyétek szívetekre kezdetek.
6: Nagy értékű dolgot munkahelyről? Nem. Soha.
7: Üdítőt
6: az E-pluszból mi loptuk a Janival sűrűn.
5: Az a baj, mi mindent kapunk, nem kell elvinni.
6: Most tényleg mit kapjak föl egy
7: kávékapszulát?
6: De mit lopnék?
7: Kilódarált kávé.
6: Ez kicsit piti, nem? Szóval, hogy most lopsz a munkahelyedről. Értem, hogy ingyen van a WC-papír, meg. Egyetlen egyszer jutott eszem, hogy hazalopok egy virágot, de hogy így az egy ilyen...
5: Sávitted?
6: Nem vittem el. Itt mindig itt egy gondozzák, meg öntözik, és volt ez egy két év. Egy nagyon szép volt.
7: Aztán rájött, hogy nálad úgyis kidöglött volna.
6: Igen, gondoltam, jön anyák napja, annyival bejebb vagyok, de nem. De aztán valahogy nem vittem el. Szállodaláncban egy értékesítő évekig berakta random foglalásokhoz a saját utazási irodáját, és évekig állított ki jutalékszámlát utána.
5: Szép.
6: Előző munkahelyemen a recis sajt kirúgták, ő meg cserébe hazavitte az összes takarítószert. Egy darabig nem kell a domestoszt vinnie. Hát gyerekek, azért nagyon szépen vagyunk, igen.
5: Amikor felmondtam egy pékségben, az 1000 liter orral és tajtárból minden nap hazavittem 5 liter

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
9: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimit

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

este is a diszkós itt kezd este 8-tól, utánuk Joer Junior, Loving Arms, Pulmax a lemezjátszók mögött, éjféltől Wilcox, Regalili, Lotfi Begi és Pure Beat a Rádió 1 stage-en. A hosszú hétvégét végig bulizzuk majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Jövő héten az egész ország Szeged.

0: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
1: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
0: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Kezd a tanévet a Deichmannal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még

0: Kedvedélyt a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Miki vagyok. Nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1!

0: itt a Rádió 1-en a délután programja. 5-től live mix, 2 órás Regál Lilivel. 8-tól élő közvetítés Zamárdiból a Strand Fesztiválról a Rádió 1 Stage-ről. Most viszont a déli mixet indítjuk perceken belül. Szép napot mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Találkozzunk a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron.

0: Rendelkezz 2-3-4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
6: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
7: Világsztár DJ-k élőben.
6: ATB.
7: Fabi Corsten.
6: Umek.
7: Dahul.
6: DJ Quicksilver.
7: Brooklyn Bounce.
6: És az összes hazai legenda.
7: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu.

0: Pizza Vita.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a rádió egyen.
1: Nagyon jó zenék, jó a műsorvezetőknek a szövege is, meg az egész, ahogy van. Szóval örök neki, hogy itt is van egy rádió, amit tudok hallgatni. Úgyhogy tiszta boldog vagyok mostanában.

búcsúzzunk tőle rendesen. De jók vagytok, mindkét élethelyzet zseniális. Danikám, akkor találkozunk este 8 órától a Rádió Esztézsnél a Zamárdiban a Strandfesztiválon. Nikiék pedig hallgassák az otthoni nyaraláson, mert hogy lesz ma is élő közvetítés 8 órától a Rádió egy összes frekvenciáján.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy éjjel-nappal, úgyhogy a következő zenei órában is, és már az elején jön egy hatalmas energia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő, jéghideg, szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
8: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
1: Rádió

ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, feljebb kapcsolok most ütemben, jön egy dal, ami egyébként nagyon lassan készült, és nem azért, mert gondot okozott volna a készítőknek. Mindhárom produkció, a Swish Disco, Rehab és Samfeld is folyamatosan turnézott, amikor ezt készítették, hónapokba telt, amíg véglegesíteni tudták.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ahogy az előbb mondtam, 8-tól kapcsolunk majd a Rádió Esztéshez Zamárdival a Strandfesztiválra. Addig viszont még eltöltünk egy csomó zenei órát együtt. A mostaniban viszont még itt van a mester, David Gell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem! A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk! Belozzo, pasta, pizza, vita!
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turista busz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjén. Vacsorára elvitték a literes ketchupöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a strandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugorásvány víz, 1 karton tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgép.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Girls on the Dance Floor. Rádió 1-es újdonság attól a blondistól, aki holnap este 6 órakor beáll Rádió 1-es DJ-nek. Mert hogy a kanadai, magyar gyökerekkel rendelkező DJ-producer Blondis élőben zenél majd itt a stúdióban, és ez az ő dala.

valaki kremélő. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egy csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És az a regál Lilli zenél majd nekünk, aki este a Rádió Stage-en is fellép a Strandfesztiválon Zamárdiban. Úgyhogy Lilli fesztiválszetben hoz majd egy fesztiválszettet. Ebben teljesen biztos vagyok. Én Györke Attila vagyok, indítom az újabb zenei órát mindjárt Kamraddal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Jövő héten az egész ország

0: klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
3: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
4: Világsztár DJ-k élőben.
3: ATD.
4: Fabi Karsten.
3: Umek.
4: Dahul.
3: DJ Quicksilver.
4: Brooklyn Bounce.
3: És az összes hazai legenda.
4: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
5: Üdítő, kávé, miért vállal?

0: sajtótájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: Magyarország legfranciább DJ-je.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Regál Lili 5-től élőben mixel majd itt a stúdióban. Radio 1 Live Mix Summer Edition, ma is 2 órás lesz a mix. Lili demozza majd, hogy mi várható tőle a Radio Station Zamárdiban a strandon, mert hogy ma este ott is fellép. Addig viszont töltsünk el együtt egy újabb zenei órát. Én Györke Attila vagyok, és Hypatonnal indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő, egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
7: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
8: Világsztár DJ-k élőben.
7: ATB.
8: Fabi Corten.
7: Umek.
8: Dahul.
7: DJ Quicksilver.
8: Brooklyn Bounce.
7: És az összes hazai legenda.
8: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
0: Ma is 17 óra.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, 4 perccel 4 után közlekedési infók. Baleset volt az M7-esen, az 50-es kilométernél a Balcsi felé, csak egy sávon lehet haladni ért a balú. Budapesten pedig továbbra is sok felé van lezárás, például a Műegyetem rakparton, a budai és a pesti alsó rakpartok egyes szakaszain a hosszú hétvégi rendezvények miatt, a Kóskároly sétányon is, de a belvárosban az 5. kerület több kis utcájában is vannak korlátozások. A hidakat viszont most már megszokott módon lehet használni. 0620 311 111 a forradrót SMS telefon, Viber, jöhetnek még a hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 16 óra 43 perc közlekedési információk. Igen, többen is jelzik itt nekem az M7-esen a balesetet. Az 50-es kilométernél történt. A Balaton felé haladó oldalon csak egy sávon lehet haladni, és már 6 kilométeres a sor. Budapesten is volt egy baleset a 19. kerületi Kisfaludi utcában. Folyamatosan jöhetnek még a hírek, az infók az utakról, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: csak igazi mai sláger megy, és csak egy icipici szünet, Regál Lilivel azonnal indítjuk a live mixet. 5 órától, Summer Edition, úgyhogy 2 órás lesz a mix. Aztán 8 órától ma is kapcsoljuk a Radio Stage-et Zamárdiban a Strand Fesztiválon. Érdemes továbbra is minket hallgatni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 g-os többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akciódev.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Jövő héten az egész ország

0: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n. Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Akcióözön az XXX Lutzban!
6: Irány az XXX Lutz!
5: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
7: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
8: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
9: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátószá.

0: gyógyszer részlegéről egy-egy tégelyékrémmel. Feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópályamatricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugorásvány víz, 1 kartonk tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgép.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: sziasztok!
1: Hello, hello! Tündököz, komolyan mondom. És hát még mindig nyár van, még mindig brutál jó idő. Ma fellépsz a strandfesztiválon is, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó lesz ez a mai mix.
0: Bemelegítünk, én biztos, hogy rajta leszek, úgyhogy csapjunk is bele a mai két órás live mixbe. Elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a live mixben.

0: Na jó, de hogyha ismernek téged, és megnézték a presszanyagodat, tudják, hogy milyen zenéket játszol, akkor miért nem olyan zenét kérnek tőled, amit amúgy is játszol, miért egy másfajta szettet kérnek?
1: Én szerettem volna egyébként, én szerettem volna ezt az oldalamat is megmutatni. Számomra is egyébként ez egy újdonság. Nagyon-nagyon szeretem az underground zenét, úgyhogy számomra ez egy új tapasztalat.
0: Itt nálunk most igazi mai slágereket játszik Lili. A vonaton is ez szól. Jocsi írta egyébként a Viber-t, csak mondom. És nagyon csinos vagy, Lili.

0: majd ott a fesztiválon tessék meg.
1: Majd megint. Igen, a fesztiválon.
0: Hát nem mutatjuk meg, de én láthatom.
1: Na-na.
0: Jó, megnézzük. És mivel megyünk most tovább, én azért már hallom, hogy mi jön. Nagyon jó zene.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen! Töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
3: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelő műhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
3: Önnek a Protexin kell!
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Kezd a tanévet a Deichmannal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezmény kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
16: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
19: Akcióözön az XXX Lutzban!
20: Irány az XXX Lutz!
19: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXXLutz.
21: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza.

0: hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kíván...

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: után a Temuról rendelt Juhász Geri még mindig a stúdióban, mellettem pedig Regál Lili.
1: Sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Hát a fél reklámblokkot továbbra is flamingo állásban töltötted.
1: Hát én imádom ezt, nem tudom. Észre se veszem, és így állok egyébként. Raktam ki egy videót rólunk sztoriba.
0: Ah, mindjárt tovább osztom. Bali írta, sziasztok, Ati, te olyan vagy, mint én. Nem vagy szép, csak roppant mutatós. Lili viszont nagyon jók a zenék, szép vagy, mint mindig.
1: Köszönöm szépen, kedves tőled.
0: Indítsuk be ezt az órát.
1: Na, akkor kezdjük el a második órát, ami biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan el fog röppenni. Érkezik Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Két a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. A Live Mixben két órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek. Summer Edition mellettem Regál Lili. Szia Lili.
1: Szia, ti is üdvözlök mindenkit.
0: Élő közvetítés ma este 8 órától Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió Stage-ről, ahol Lili is fellép, úgyhogy jelen pillanatban tőle egy nagyon jó kis fesztiválra felkészítő szettet kapunk. Ilyen zenék lesznek majd a buliban is?
1: Azért szerintem erősebb szettet fogok játszani, egy órától leszek a Rádió Stage-en, úgyhogy várok minden hallgatót.
0: A hajnali szeretettel. Egy óra erősebb szettet kíván.
1: Az biztos.
0: Az biztos. Fontos közlekedési információ. Rengetegen írják a balesetet a Balaton felé az M7-esen. Pákoznál történt az 50-es kilométernél. Megindult a forgalom, de a 6 kilométeres torlódás nagyon-nagyon lassan oszlik, úgyhogy korábban egy hallgató azt javasolta, hogy a velencei pihenőhelynél érdemes elhagyni ezt a pályát, és Székesfehérvár kelet akárt csomópontban visszamenni az M7-esre. Köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Hát Lili, te is arra felé mész majd, csak mondom.
1: Tudom, tisztában vagyok vele, éppen elkezdtem izgulni, hogy akkor most hogyan legyen, de majd megoldódik biztosan.
0: Egy kis gyors kaját vegyetek az M7-es elején, aztán irány majd a Strandfesztivál. Mivel megyünk most tovább?
1: Lehet, hogy a hallgatók közül páran már megismerték, mert egy elég jellegzetes loopot fogtam meg. Szerintem senkinek sem kell bemutatni. Érkezik a Dilemma egy új remixben, itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Regál Lilivel!
1: Hello újra mindenkinek! Röpül egyébként az idő, most már csak hát egy bő fél óránk van. Elképesztő, már másfél órája nyomjuk a Live Mixet.
0: És elképesztően figyelgetjük, hogy mi történik az M7-es autópályán. Neked nagyon fontos, mert le kell majd érned a Strand Fesztiválra, ott is fellépsz. Jegyezzük meg gyorsan, este 8 órától élő közvetítés itt a Rádió 1-en, az összes frekvenciánkon. Reni gyorsan meg is jegyezte, az M7-es baleset miatt már érdemes Pázmád már elhagyni az autópályát, Pázmán, de legkésőbb Velencénél, azt írja. Helyszínen is zajlik, egy Suzuki valószínűleg belerohant az előtte levő járműbe, az autó eleje eltűnt, szóval nagyon csúnya baleset. Fákozni pihenőhely után az M7-es autópálya már járható, de még mindig sokan indulnak meg, úgyhogy van sor, viszont már gyorsabban lehet haladni, írta Reni. Köszönjük szépen a kiegészítést. És képzeld, Lili, nem mindenki úton van ám, csak mondom. Szia, Atis, Eszter vagyok, Lili Mix-e szól nálunk is. Szuper jó a hangulat a konyhai pakolgatáshoz. Hallgatni foglak titeket este is.
1: Köszönöm szépen, hát küldöm hozzá az energiát, meg mindenki, aki dolgozik, aki autóban utazik, és hát remélem, hogy élvezitek a mixet.
0: Apropó konyha, kedves Lili, mit iszol?
1: Hát, nem is tudom, egy vizet? Egy az nem vizet? Egy túl nagy kérdés.
0: Jó, oké, hozok mindenféleképpen, mert hogy elmegyünk most egy kis hidratációs szünetre, hydration break, aztán folytatódik a Rádió 1 Live Mix, jó? Mivel megyünk majd mindjárt tovább?
1: Így van, hát egy olyan dal érkezik, amit biztos, hogy ismerni fogtok, női előadó, úgyhogy ne menjetek messzire.
0: Jó, titkolozunk, jó, én már nagyjából látom, hogy mi érkezik, szuper jó kis zene, úgyhogy tessék maradni. Kis hidratációs szünet, hozom a vizet Lilinek, és aztán folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légirányítók 12 óráznak. Ezt mindjárt megkérdezzük, majd van egy légirányítónk. Hello, Tomi, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt, és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
4: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket néző azért egy nyugisabb történet, nem?
5: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, országrészünk, a nyugati magyar országrész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
4: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll le, csak átmegy.
5: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elől vagyunk.
4: Hány gépet vizel? Egyszerre kérdezték. Hány gépet vizel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Nyugodt, amíg azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így ránéztél a monitorra.
5: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
4: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
5: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
6: Hát az olyan 300 méter körül.
5: 300
6: méter, az még tök oké két gép között.
5: Igen, teljesen oké.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reggel megy, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, és a következő percekben 7 óráig mellettem még Regál Lili, és rengeteg üzenetet kaptunk. Andi írta, szia Lili, nagy rajongód vagyok már régóta, nagyon szeretem a zeneidet, amit lejátszol. Nagyon jó lenne, ha egyszer egy közös kép készülne. Sajnos ma nem tudok ott lenni Zamárdiban, pedig olyan jó lett volna ma látni téged.
1: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen.
0: Mit mondhatunk Andinak, hogy hol leszel mostanában, hol készülhet közös kép?
1: Nagyon sok helyen leszek a közeljövőben, hála Istennek, nagyjából azt hiszem 17 vagy 18 fellépésem lesz 2 hét alatt, szóval tényleg nagyon-nagyon sok helyen megfordulok majd, úgyhogy várom szeretettel.
0: Lili oldalai meg lehet nézni, hogy hol megtalálható. Pepe írta, sziasztok, jó látni, ahogy együtt nyomjátok, Att is király, Lili pedig királynő, isteni a mai Lili Mix. Az M1-esen haladok Pest felé, egyelőre zavartalan a közlekedés, de azért

0: indultak?
1: Hát van egy remix, ami nekem a kedvencem ebből a dalból, úgyhogy elhoztam nektek Mary J. Blige-tól a Family Effort, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Nem nézek oda, inkább köszi.
1: Lili, hát akkor nektek jó utat, vigyázzatok magatokra, az M7-esen nézzétek meg okos navigációval, hogy lehet-e haladni. Ott a Pánkozdi pihenőnél volt Balaton irányába baleset, de most már Oszlóban a tömeg, reméljük, hogy ez így is marad.
0: Pontosan, és hát most, hogy vége van a Live Mixnek, átöltözök innen is, óriási ölelés a srácoknak, ugyanis egy egyedi ruha készült a mai fellépésemre. Most fogom először látni,
1: és ez csak én izgatott
0: vagyok. Hát először igen.
1: Ja, hát ez szuper, jó. Indul a kívánság műsor, aztán este 8 órától élő közvetítés Zamárdival a Strandfesztiválról. Maradjon mindenki, a kívánság műsor első dala pedig

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 1 literes Naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen.

0: 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, majd van egy légirányítónk. Hello, Tomi, jó reggel, ciao.
4: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
3: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket néző azért egy nyugisabb történet, nem?
4: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, országrészünk, a nyugati magyar országrész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
3: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll le, csak átmegy.
4: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
3: Hány képet vizel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Nyugodtan mi azt mondod, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így látta, ránéztél a monitorra.
4: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
3: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
4: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
5: Hát az olyan 300 méter körülbelül.
4: 300 valahány
5: méter, 300 méter, az még tök oké két gép között.
4: Igen, teljesen oké.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 10 perccel járunk hét után, a mikrofonnál még mindig a Temuról rendelt Juhász Geri. Közlekedési infók egész délután jöttek az M7-esről, a Pákozdi pihenőhelynél történt balesetről. Balaton irányában még mindig van minimális sor, okos navigáció még mindig ajánlott. Akár csak Budapesten, a fővárosban, több helyen is, úton, téren, rakparton van lezárás az augusztus 20-ai programokhoz kapcsolódva, a hidakon viszont már remekül lehet haladni. 20-as, 311-111 a rádió egy forró drótja, jöhetnek még az üzenetek. Meg a dalkérések, ki van itt velem?
1: Szia, Atis, Andi vagyok.
0: Andi, szia, hogy telik az estéd, mit csinálsz?
1: Köszönöm, jól, megyünk koncertre éppen.
0: Helyes, péntek esti buli, kit néztek meg?
1: Szalód a szót nézzük meg, hallgatjuk meg.
0: Előtte meg buli a rádió egyel?
1: Benne vagyok.
0: Hiszen ezért hívtál. Melyik dalt hallgassuk meg?
1: Swiss Disco-tól a Sleep Tonight.
0: Akkor emeljük a hangulatot, a jó koncertre menet. Andi, szuper estét nektek!
1: Köszönöm, köszi!
2: Hey, what's up? This is Henry.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Forradalottunk 20-as 311-111. Ki van itt velem? Halló?
1: Szia, Tis, egy rég nem hallott barátod, Márk vagyok.
0: Márk, szia, parancsolj.
1: Lenne hozzád egy kérdésem.
0: Egy kérdésed? Mondhatod?
1: Mit mond a részeg focista?
0: A részeg focista? Nem tudom, mit mond?
1: Berúgtam.
0: Jaj, de régen volt ilyen, Márk. Köszönöm szépen. Figyelj, kérj egy dalt. Mi a kedvenced? Mi az, amit most nagyon meg szeretnél hallgatni?
1: Az új David Guetta, Jennifer Lopez, kérem szépen. Hát mentsél meg ma estére. Save me tonight.
0: Save me tonight, Márk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kívánság műsor, halló!
1: Szia Tis, Feri vagyok, főzöm a marha pörköltet, várnak szeretettel!
0: Hova rohanjak?
1: Jó, hát én azt elmondom, szegedi vagyok.
0: Akkor jó nagyot kell rohannom, inkább kérj egy dalt.
1: Jó, a Loitól szeretném kérni a Get Lucky-t.
0: És kinek küldöd?
1: Küldöm a drágámnak, Ipimnek, akitől a marha pörkölt mellett.
0: Nálatok ilyen ez a péntek este.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból, a Strand Fesztiválról, a Rádió Stage-ről. Addig egy-két dal kérés még belefér. Bea írta, hello Ati is, vasárnapig miénk egy kolléganőm balatoni apartmanja, én a teraszon, a család szerteszét, imádom, hogy nyugi van, nincs munka, és hogy a Rádió Egy itt van velünk. Kérném a kedvenc dalomat, Good Life, pihenős hosszú hétvégét kívánok minden hallgatónak. Hello?
1: Hello?
0: Itt az Ati is.
1: Köszönöm, kívánok, elsőre felvetted?
0: Vannak ilyen mázlik, parancsolj!
1: Szia, én Fatime vagyok, és szeretnék valami jó zenét kérni. Szeretném az egész családomnak, három lányom van, nekik is, illetve a páromnak is, Sándor, és akkor mindenkinek.
0: A tiltott szó. Nem baj, szuper jó hosszú hétvégét kívánok az egész családnak, itt a dalotok a Rádió Egyen. Hey!

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Holnap este 6 órától itt a stúdióban mixel a világsztár, akinek elindítottam most a dalát. Ő blond is, a vonalban pedig...
1: Én a Tóth
0: Fence
1: van itt a vonalban.
0: Ó, apa és fia páros. A fiú hány éves?
1: 6 éves.
0: Apát meg nem kérdezzük meg, 18. Mi az üzenet?
1: Üzenjük azt a Venci anyukájának, az Edinának, a kistesójának, az Izabellának, hogy nagyon-nagyon szeretjük őket, ugye?
2: Igen.
0: Áruljátok el mindenkinek, hogy mi a kérdal?
1: A Never Walk Alone-t játszátok le, légy szíves.
0: Jó, elindítottam, és hallgassátok holnap este is 6 órától mindenféleképpen a Rádió Egyet, mert élőben itt a stúdióban mixel nekünk majd Blondie is.

0: Fesztiválról. Drága rádió egyesek, szerintem a hangulatot sikerült felhúzni a kívánság műsor dalaival. Köszi mindenkinek a dalkéréseket, szuper volt. Most jön egy icipici hidratációs szünet, és 8 órától a diszkós hit kezd.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, mert van egy légirányítónk. Hello, Tomi, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
2: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket néző azért egy nyugisabb történet, nem?
3: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, országrészünk, a nyugati magyar országrész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
2: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll le, csak átmegy.
3: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
2: Hány gépet vizel? Egyszerre kérdeztük. Hány gépet vizel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Nyugodtan mi azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így ránéztél a monitorra.
3: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
2: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
3: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
4: Hát az olyan 300 méter körülbelül.
3: 300
4: méter, az még tök oké két gép között.
3: Igen, teljesen oké.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák.

Slager megy élőben, egyenesben. Zalmárdiból a Strandfesztiválról, Discoshoot Radio Show, Bár Attila és DJ Junior nélkül. Az imént pedig távozott Gangó Bernadette, Imál Angel-dal az eredeti Move Into The Sun. És még mindig maradunk az előadónál, sorban a harmadik tőle. Drive Me Down.

És repülnek a rádió egyes esőköpenyek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy élőben Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A játszok mögött jó magam, Hawaii PG, egyébként pedig a diszkósit. És egy dal, amelyen beléptünk az angyalok városába. Az egészen forró tegnapi nap után, amikor délután DJ OT játszottam, aztán a Kossuth téren, Magyarország hivatalos születésnapi partiján,

diszkosi Radio Show, ebben az esetben élőben, Zandárdiból, a Strandfesztiválról. Bárányos Jelen nélkül, DJ Junior nélkül, de velem Hanvai PG-vel. Ma estére a diszkosi legénysége kivonul. Szevasztok! De persze megyünk tovább hajnalig.

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel Stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák kapcsolódnak.

Nagy gyönyörű estét kívánok mindenkinek itt a Strandfesztiválon. Hogy vagytok ma este? Hadd lássam! Az igen, gyerekek, 9 óra után egy kicsivel. Meghúzzuk a nyár végét együtt!

Nagyon finoman melegítünk. See how she looks.

Jól jövünk meg szépen! És az a durva, hogy élőben vagyunk, az egész országban hallgatnak minket, köszöntöm a kedves hallgatókat is! Azt kívánom, bárcsak itt lennétek, együtt élnénk meg ezeket a pillanatokat! Óriás, itt vagyunk a Strand Fesztiválon!

kaptam a kedves hallgatóknak, mondom, egy ilyen 1000 éves Nikon fényképezőgépet. Nem tudom, hogy kell használni, de meg kipróbáljuk, jó? Lőjünk egy selfie, gyere csak!

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák

0: Azt mondják, hogy vannak terápiás állatok, akkor vannak terápiás bulik, fesztiválok is. Én azt mondom.
1: Na hát ez a mai, ez abszolút ilyen. Itt vagyunk egészen hajnalig. Hölgyek, urak, a Loving Arms után.

minden este 8-kor indul a Rádió 1 Stage élő közvetítéssel egészen éjfélig. Hello minden Rádió 1 hallgatónak, ha azon gondolkodtok, hú de jó a zene, de jó a buli, el kéne indulni, hát akkor gyertek, gyertek, nagyon az elején vagyunk még ennek a ma estének, egészen hajnalig itt vagyunk. Ha bejöttök a főbejáraton, balra fordultok és meg is érkeztek. Ha a nagy színpad előtt vagytok, akkor balra kell jönni, és itt a Rádió 1 Stage. És itt vannak Magyarország legjobb DJ-i, még ma, és holnap. És ezek már az utolsó nyáresték 2026-ban. Gyertek, indulunk, Zanárdi Strandfesztivál!

0: sokkal jobban bulizni, mint tegnap. Hagyj lássam a kezét! Geri, nincs mit csinálni, tenni kell erre.
1: Így van, hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy itt vagytok. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Mi vagyunk a Rádió 1, ez a Rádió 1 Stage élő adásban, a Rádió 1 összes frekvenciáján egészen éjfélig. És akkor gyorsulunk.
0: Csinálj, figyelj! Rádió 1 hallgatóknak adjunk egy visszajelzést, hányan vagytok? Háromra mindenki sikít, figyelj! 1, 2, 3!
1: Fantasztikusak vagytok!

0: figyeljetek, rádió egy hallgatók is, mindenki figyel!
1: Because maybe you're gonna be the one that saves me.
0: Csak úgy azt mondom, hogy mindenki emeli a kezét a magasba.

Na gyere strand, most fogunk megőrülni! Élőben itt a helyszínen, a Rádió 1 stage-en, és több mint 50 frekvencián szerte az országban, mert hogy egészen éjfélig tart az élő közvetítés, a buli pedig természetesen egészen hajnalig. Lassan megint tele a Rádió 1 stage! Figyelj, mutasd meg, hogy kell bulizni!

Hogy mondjátok, hogy van ez? Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

0: itt ma este, jó? Figyeljetek! Képzeljétek, van itt mellettem egy piros gomb, az van rá, hogy Fire. Megnyomjam, Zsombor?
1: Nyom meg, Geri. A Gyere Strandfesztivál! 3, 2, 1, mindenki siki! Yeah!

0: kezem a piros gombon. Az van ráírva, hogy fire.
1: Hát akkor azok leszünk. Gyere, Stolt Fesztivál fel!

magának, mi vagyunk a Rádió 1. Ha tetszik a zene, csak mondom, ez a fiatalember a rádióban is mindig akkor zenél, mint most, pénteken, 1 órában, 11 és éjfél között. Nem csak fantasztikus DJ, ilyen zseniális remixeket is készít. A neve, jól jegyezzétek meg, rengeteget fogjátok még hallani a következő években.

késő elindulni. Hajnalig itt vagyunk, éjféltől a lemezjátszóknál, Bill Cox. Aztán egytől Regan Lily. Most pedig az a fiatalember, aki a rádióban is mindig ilyenkor zenél, pénteken 11-től.

És ezek már az utolsó nyáresték a Balaton partján. Azért jöttünk ide ma este, hogy gyűjtsünk sok-sok emléket. Köszönjük, hogy itt vagytok, nagyon szeretünk benneteket a Radio 1 Stage-en, a lemezjátszóknál, itt a Strandfesztiválon. Full Max!

És ahogy ezt a kedves Rádió 1-es hallgatók is megszokhatták, adásaim során mindig eufórikus 15 percet csinálunk a végén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
2: én pedig Sally,
1: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint omboszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walker-től következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez X-Air, velünk a Stadium X-el.

mindig minketves a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linszka újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét egy saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettük közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm, ezek szállnak velünk.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

remélni. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Rádió egy DJ Metzger Viki jön, aki szerdán óriási bulit csinált a Strandfesztiválon a Rádió Stage-en, jövő héten pedig Szegeden a Színen zenél a Rádió Stage-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonságot mutatok, Loitól, akiről nagyon sokan mondták, hogy az előző dala az az a dal, ami kijött tőle, slágeres előadó lesz. Ennyi, ne készüljünk új felvételre. Hát, jelzem, készülnünk kellett, és nem csak, hogy készülünk, hanem élvezzük is a legújabbat, mert egy óriási kedvenc, Loi ezúttal David Puentezzel közösen az igazi mai slágerek között. Ez a Golden

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.